Talán sikló, talán kobra, talán aló.

Ha recseg, ha ropog, ha összedül az ég, így szól semmi vész. Ha megyek, ha jövök, ha napokig nem lát,

kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel.

csak te a város másik oldalán. Fussunk most együtt a szélben, ahogy láttuk egy

0: Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy meghallgattak minket. Kívánunk jó egészséget és sok boldogságot a mamáknak,
1: a papáknak,
0: a nagyszülőknek,
1: az unokáknak,
0: szóval mindenkinek. Korda György
1: és Balázs

Jó reggelt a korán ébredőknek, 2 perccel vagyunk 5:30 után, és természetesen innen a Lendvai stúdióból köszöntjük Önöket ezen a csoda hétvégén. Eső szünetben vagyunk, de zenei szünetet nem tartunk, így Bitti Maclean után már is Komár László érkezik, és ami biztos, hogy itt leszünk Önökkel a következő órákban is, Bencik István a hangtechnikus, a zenéket Lebár Teodor válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Tündét hallják. Most 2:30, odakint 9 fokot mutatnak a hőmérők, és eső után vagyunk, csendes és üdezöld, friss a levegő, úgyhogy élvezzék az eső utáni csendes időjárást, meg a Muravidéki Magyar Rádió hétvégi adását.

Ha a naptára nézünk, akkor ma ugye május 16-a van, szombat, és Mózes Botond napja, héber eredetű bibliai név, a Mózes név. Jelentése: vízből kihúzott, kimentett fiú, még a botond régi magyar személynév és a buzogány jelentésű botszó. Származéka, jelentése tehát buzogányos, harcos, de ott van a naptárban még a János, illetve a Simon név is, úgyhogy akik ma ünnepelnek, kívánom, hogy legyen csodás a napjuk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket!

Most 5 óra 42 perc van, és hogyha szombat, akkor természetesen mezőgazdasági szaktanácsadás is jelentkezik. A műsor szerkesztője Jobbágy Klára, és az akácról lesz szó, mint invazív növényről.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Úton, útfélen, városban és vidéken az akácfa mindenhol megtalálható. Jelenleg éppen fehér virágait bontja, amik közkedvelt mélegelő. Ma már az akác annyira elterjedt fafajta, hogy sokan őshonos faként tekintenek rá. Pedig ha történetét nézzük, akkor az akác hódító útja is Európában, Észak-Amerikából indult, egy francia botanikus jóvoltából. Térségünkben, jobban mondva inkább Magyarországon, annak is középső, homokos talajú térségében a 18. század végén vált ismerté a futóhomok megkötésével, s onnan terjedt szét, hozzánk is elérve. Miután azonban az akác egy nagyon jól alkalmazkodó fafajta, és a termőhely iránt sem túl igényes, ezért gyorsan szétterjedt Közép-Európában. Szereti a meleget, jól tűri a szárazságot, jó minőségű faanyagot termel, könnyen szaporítja magát. Számos jó tulajdonságai mellett mézelő virágaiból pedig térség méhészeinek mély családjai jó évjáratban kiváló minőségű mézet tudnak begyűjteni. Az idei évben azonban eddig száraz, meleg volt időjárásunk, és ez az akác virágzása idején nem kedvez a gyűjtésnek, mivel méhészeink úgy tartják, hogy a száraz időjárás drasztikusan befolyásolja az akácméz minőségét. Az elmúlt napokban aztán megérkezett a várva várt csapadék, ugyan hidegebb légáramlatokkal. Az ideális akácmézelés feltétele szélcsendes nappalok, meleg éjszakák, megfelelő páratartalom. Ha nektárgyűjtés idején a száraz meleg miatt a virágok megperzselődnek, akkor a méhek nem tudnak belőle elegendő nektár gyűjteni, ami komoly méztermés kieséshez vezet. Ha pedig az akácvirágzás idején hűvös, szeles az időjárás, akkor a méhek ahelyett, hogy gyűjtenének, felélik a korábbi tartalékaikat. Az akác jó mélegelő voltát a méhészek alaposan ki is használják. Virágzáskor kaptáraikat a virágzó fák közelébe állítják fel. Jó időben, megfelelő időjárási körülmények között az akác a legbiztosabb tömegben virágzó mézelő növényünk. Tény, hogy rövid ideig virágzik, de ideális esetben bőséges nektárforrás. Méhészeink tapasztalata alapján legjobban egy kellemesen meleg éjjel utáni szép napon 25-30 fokon mézelnek az akácvirágok. Kedves hallgatóink, érdekességként mondom el, hogy a megfigyelések szerint a legjobb nektártermelő képessége a 11-től 20 éves kor közötti akácfáknak van. 1 kiló kiváló minőségű akácméz 2 kiló nektárból készül, ehhez azonban nagyon sok kört meg kell tenni e szorgos kis rovaroknak. A mézek közül az akácméz a leglassabban kristályosodó mézfajtánk. Fogyasztása nem csak kellemes, de egészséges is, ezért sem tekintünk az akácra invazív növényként. Egyedül erdészeink figyelmeztetnek arra, hogy ahol megtelepszik, ott vigyázni kell arra, hogy kiszorítja az adott helyen őshonos fafajtákat, ezért terjedését mindenképpen kordában kell tartani.
0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt,

Ez volt a Budapest Bár, most 5 óra 50 perc van odakint, pedig tényleg kellemes az idő. Hűvös kis ugyan a reggelünk, de hát egy kis kabátkával, pulóverrel lehet indítani a napot. Itt lentván 9 fokot mutatnak a hőmérők, túlnyomóan felhős az ég, még a közeli Muraszombatban 10 fok van, és mindenütt esőszünetben vagyunk, ami a következő néhány órára még igaz lesz, aztán nem ússzuk meg a mai napot sem csapadék nélkül, így legfőképpen a délutáni programokba úgymond rondíthat bele a további esőzés, helyenként akár kiadós mennyiség is érkezhet. Most viszont csendes, nyugodt és friss a reggelünk. Nova Meston borús az idő 8 fokkal, Postojna, Szlovengrádec felhőség 7 fok, Ljubljanában 8 fokot mutatnak a hőmérők, a fővárosban is borús az ég, Lisza felhős 5 fok, Portoros túlnyomóan felhős 11 fok, Maribor borús 9 fok, és 9 fok van Novagoricán is, csak úgy, mint Celjében, a Triglav csúcsán felhős az ég, felhőkbe burkolózott a hegycsúcs, és -5 fokot mutat most a hőmérő.

Egy biztos, hogy napokig esni fog, és izgalmakat is tartogat az időjárás. Akár a havi csapadék mennyiség fele lehullhat ezen a hétvégén, tehát további esőkre kell számítani, de hogy meddig, az kiderül hamarosan 6 órakor a friss információkból. Tartsanak velünk!

0: időjárás.
1: Hat óra múlt egy perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, friss információkat hoztam. Elsőként kezdjük az időjárással. Hát ez a ciklon, ami most fölöttünk van, az telibe talál bennünket ezen a hétvégén is. Ennek megfelelően erős panaszokat okoz a frontérzékenyeknek, és kiadós csapadékot ma és holnap. Alapvetően felhős csapadékos időre készülhetünk ma is. Nagy részt a délelőtti órákban borult marad az ég, tartósabb esőzésre délután számíthatunk. Időnként ugyan szakadozhat a felhőzet, de záporok, zivatarok továbbra is jellemzőek lesznek. Általában 11 és 16 fok között alakul csupán ma a legmagasabb érték. Változó fronthatásokat hoz ez a ciklon, és egyre erősebben hat, így vasárnap reggel is még jó részt borult idő valószínű. A délelőtti órákban több helyütt már szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, de vasárnap is még sok helyütt kialakulnak esők, záporok, akár egy-egy zivatar sem kizárt. Főleg a délelőtti órákra lesz ez jellemző. Délután egyébként megnyugszik a légkör felettünk, de több helyütt élénk és erős lesz a szél, akár viharossá is fokozódhat. Holnap hajnalban 7 és 13, délután alapvetően 13 és 20 fok valószínű, a tartósan csapadékos területeken jellemzően 12-13 fokot fognak csak mutatni a hőmérők. Hétfőre már mindenütt csökken a felhőzet, alapvetően napos időt kapunk a jövő hét elején, amit csak fátyol felhők szűrhetnek. Több helyen még a reggeli órákban kisebb esők, záporesők előfordulhatnak, de alapvetően hétfőn csendesebb időre készülhetünk. 7-12 fok lesz hajnalban, napközben pedig 15 és 20 fok közé megy föl majd a hőmérő higanyszála. Kedden a napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Elsősorban kialakulhatnak még a délelőtti órákban kisebb esők és záporok, de szórt jelleggel, és minimális lesz a mennyisége. Ezzel szemben élénk szélre számíthatunk. Hajnalban 5-12 fok lesz a jellemző, napközben kellemes 17-23 fok. Szerda gomoly és fátyol felhőket hoz, de sok napsütést. Helyenként még lehetnek kisebb esők, de jellemzően már szárazabb időre készülhetünk. Szerda hajnalban 5 és 12, délután 20 és 24 fok valószínű. Csütörtökön marad a sok napsütés, amit csak fátyol és gomoly felhők szűrhetnek. Kora reggel 8-14 fokra ébredhetünk, még csütörtök délutánra 22-26 fok közé emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Pénteken is napsütést kapunk, tovább emelkedő hőmérséklettel alapvetően kellemes időre készülhetünk, és szombaton is marad ez a 23-24 fok napsütéssel, de már intenzívebb gomoly felhőkkel, és jövő héten vasárnap borúsabb időt hoz az érkező gyenge hideg front. Tehát alapvetően frontosabb időszakba léptünk, most egy ciklon van felettünk, és orvos-meteorológiai szempontból is ez a ciklon lesz most a meghatározó, és nagyon rossz meteorgyógyászati kilátást helyez előtérbe sajnos. Telibe talál bennünket ez a ciklon, és ennek megfelelően erős panaszokat tapasztalnak, főleg a frontérzékenyek, ami elsősorban rossz fizikális körülményeket teremt, ugye esős, csapadékos helyenként szeles időt kapunk, és egyes területek között is nagy lehet a különbség, mind hőmérsékletben, mind a felmelegedés mértékében. Megterhelő lehet a helyenként kialakuló nagyon párás levegő, a fülledség. Tipikus következmény lesz a nagy mértékben ingadozó vérnyomás, az erős keringési rendszer terheltség. Igen magas az infarktus, a szívelégtelenség, a súlyos légzési nehézségek kockázata. Gyakoribb lehet például a szorongásos állapot, erősen romlik az alvás minőség, ami lényegesen tovább rontja szervezetünk teherbírását. Napokon keresztül és tartósan számíthatunk ezekre az erős meteogyógyászati terhelésekre. Erre kell felkészülni. Hogyha a szabadtéri programokat nézzük, akkor az kedvezőtlenül alakul, hiszen a kültéri programoknak a csapadékos időjárás sajnos nem lesz ideális, hiszen országos csapadékra lehet számítani helyenként erősödő szélre, úgyhogy érdemes rétegesen és az időjárásnak megfelelően öltözködni. Vigyázzon mindenki magára, az esernyő ma jó szolgálatot fog tenni.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen országosan nedvesek az útburkolatok az éjszakai és a hajnali esőzések miatt, úgyhogy fokozott körültekintés javasolt az utakon, érdemes lassabban haladni és nagyobb követési távolságot tartani. A rendőrségtől kapott fontos információ elsősorban az autósoknak a Trafipax mai menetrendje. A Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a gépjárművek sebességét. Jó utat kívánunk! 6 óra 7 perc van, már is Keresztes Ildikó énekel, jön Toni Cetinski, lapszemlézünk fél hétkor, pedig természetesen reggeli terepjáró jelentkezik, maradjanak velünk!

Tanit Cetinszki énekelt, most 2 perccel vagyunk 6:45 után. Ígértem Zalai hírlapból egy-két írást, egy kis lapszemle, hiszen a mai szám, a szombati szám többek között a bölcsödei körképet mutatja be Lenti környékéről. Sokan talán nem is gondolnák, de számos önkormányzati és magánfenntartású intézmény is működik a térségben, reagálva a szülői igényekre. Az intézményvezetők elmondták, ma már alig van édesanya, aki 3 évig otthon maradna a gyermekével, és hogy mi áll ennek a hátterében, kiderül az írásból. A lapmunkatársa körkérdést intézett a Zalai Balatonpart településeinek polgármestereihez a közelgő idegenforgalmi szezon előtt, ugyanis különösen fontos kérdés, hogy beruházásaiknál használtak-e esetleg az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú bazaltból. A cikkből kiderül, miként reagáltak a település vezetők. A megyei napilap legfrissebb számából megtudhatják azt is, hogy Zalaegerszeg tegnapi ünnepi közgyűlésén kitavadtak a város díszpolgárává. További részletek a Zalai Hírlap mai számában. Jó olvasást!

Na nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból, hiszen mindig történik valami. Így aztán érdemes ma is vigyázni az értékeinkre, és természetesen a testi épségünkre is. A legfrissebb rendőrségi tájékoztatóból kiderül, hogy az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 3 közlekedési balesetnél helyszíneltek, volt 5 bűncselekmény, 3 közrendsértés, ezen kívül 2 vadgázolás, és 14 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába. A közlekedési balesetek szerencsére csak anyagi kárral végződtek, a nyomozók 2 lopással, 2 károkozással, könnyebb testi sértéssel és kiskorú elrablásával foglalkoztak. A külföldiek, akiket letartóztattak, valamennyien azonnal nemzetközi védelemért folyamodtak, ezért az eljárás befejezése után a legközelebbi menedékszállásra szállították át őket. És ugye fontos információ az autósoknak, a Trafipax mai helye a Jutomeri rendőrös területén állomásozik a Trafipaxos mérőautó, úgyhogy legyenek óvatosak.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét van, jó reggelt kívánok, a szombat reggeli hírmagazint hallják, ezúttal két témával várjuk Önöket. A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium jóváhagyta a lendvai vállalkozói inkubátor épületének felújításához szükséges uniós támogatást. A beruházás a Lendva község 1.675.000 euró összegre számíthat. A város főutcáján lévő műemlékvédelem alatt álló fontos történelmi és építészeti értékkel bíró, egykor kisiparosoknak otthont adó épület felújítása már megkezdődött. A beruházás és a támogatás jelentőségéről Magyar János polgármester nyilatkozott Fehér Ilonának.
3: A vállalkozói tevékenység fejlesztése és az új vállalatok létrehozásának ösztönzése céljából döntött Lendva község a vállalkozói inkubátor létrehozása mellett. A projekt összértéke, az épület felújítása és az inkubátor működtetésének elindítása csaknem 2 millió euró. A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium most 1.675.000 euró uniós támogatást hagyott jóvá a beruházás kivitelezésére. Az uniós támogatás és a projekt jelentőségéről Magyar János polgármester a következőket mondta.
4: Ez Lendva község fejlődésének egy pillére, hiszen a fiatalok, vállalkozók, akik ezen a téren szeretnének az életükbe dolgozni, lehetőséget kapnak helyet, oktatást. Ez egy fontos fejlesztési projekt, és egyébként városközpontunk úgymond elhanyagolt épületei felújítása. Ez most már második lépés, hiszen a régió már elfogadta a projektunkat, mint európai pénzekből finanszírozott projekt, és ezt most csak megerősítette a minisztérium. Lendva község már tavaly a kivitelezői közbeszerzést elvégeztük, és a szerződés alá van írva, és a munkálatok el is kezdtek.
3: Mire tervezik a munkálatok befejezését?
4: Ez az év végére be lesz fejezve, szerintem a projekt teljes méretben 2027-ben fog a kivitelezési része neki.
3: Mondta magyar polgármester. A felújítást követően az épületben 846 négyzetméter felhasználható terület áll majd rendelkezésre, korszerű irodák és közösségi, valamint képzések megtartására alkalmas helyiségek kialakítására, de fiatal vállalkozók és kisiparosok számára támogatói szolgáltatásokat is nyújtanak.
2: 2024. novemberében jelentették meg a pályázatot a Lendvai Egészségház Közintézet igazgatói tisztségére. Akkor a kiválasztott jelölt nem kapta meg az összes alapítóközség támogatását, ezért márciusban megjelent az új kiírás. Erre hárman jelentkeztek, majd két pályázó visszavonta szándékát. A harmadik pedig nem tett eleget a pályázati követelményeknek. A közelmúltban a harmadik pályázatra jelentkező két jelölt közül az intézet tanácsa Alexandra Kresslinnek adott zöld lámpát, ám az igazgatói tisztség tényleges betöltéséhez a hét alapító községtől is megerősítése van szükség. Cigán Szilvia Dobronakon érdeklődött, mikor döntenek és milyen állást foglalnak ebben az ügyben.
5: A Lendvai Egészségház Közintézet vezetési posztjának betöltésére kiírt harmadik pályázatra jelentkező két jelöltnek az idén májusban hatályba lépett egészségügyi törvény értelmében a szigorított feltételeknek is eleget kellett tenniük. Rádiónkban is beszámoltunk arról, hogy a Lendvai Egészségház Közintézet tanácsának 12 tagja közül ketten dr. Habjanics Kaszás Mihaelnak adták voksukat, 10 tag a titkos szavazáson Alexandra Kresslinre szavazott. Arra való tekintettel, hogy az intézet alapszabálya és egyéb dokumentációja továbbra sincs egyeztetve az új törvénnyel, az igazgatói tisztségre kiválasztott személy csak akkor lesz jogerős, ha mind a 7 alapító község, Lendva, Dobrona, Kebele, Cserensóci, Odránci, Turnisce és Velika Polana támogatja a kiválasztott jelöltet. Dobrona község legutóbbi ülésén az egészségház igazgatójának támogatása nem szerepelt napirenden. Ennek ellenére mi rákérdeztünk, hogy mikor és milyen döntés várható a dobronaki községi tanács részéről. Márián Kárdinár polgármester így válaszolt.
6: Tisztelt zákonszko moramo šejesti dinekne. Samo ja supam da bomo mi, ker moramo sprejeti tudi odlok o volitvah.
7: A törvény értelmében 60 nap áll rendelkezésünkre. Viszont mivel hogy a választásokról szóló szabályrendeletet is el kell fogadnunk, én szerintem egy hónap alatt megtartjuk a következő ülést. Akkor tárgyaljuk-e kérdést és meg is erősítjük a jelöltet, akit az egészségház tanácsában Dobrona képviselője már megerősített, tehát ez nem titok. Mi Alexandra Kreszlin mellett döntöttünk, s az én javaslatom is ez lesz.

Samuel Lucas énekelt, 6 óra 41 perc van. Jó reggelt a most ébredezőknek, május 16-a. Szombat köszöntött ránk, nálunk csendes most a reggel, tehát eső nélküli, de elnézve az országos helyzetképet másutt is ez a jellemző. Ez időszakos, ugyanis a mai nap nem lesz esőmentes. Éjszaka is kaptunk bőven, többször több hullámban érkezett, hol csendesebben, hol intenzívebben, de esett az eső, úgyhogy most egyfajta esőszünetben vagyunk, és úgy tűnik, hogy a délelőtti órák így telnek el. Délutánra viszont egy újabb góc érkezik fölénk, és ebből érkezhet majd ismétlődő csapadék. Úgyhogy a délelőtti órákat még érdemes kihasználni, hogyha bármilyen kinti programot terveztek volna. Egyébként ehhez tudunk is rögtön adni egy lehetőséget, hiszen zenés szórakozás lesz úgynevezett családok napja, hamarosan 10:30-tól Radamosnál, a falu otthonnál, és nagyon változatos program minden korosztály számára, hiszen fellépnek a lendvai zeneiskola, a lendvai óvoda, a göntérházi kétnyelvű tagozata, a göntérházi kétnyelvű általános iskola, aztán a lendvai kézműves központ műhelyei is bemutatkoznak, lesz fazekas műhely, Horváth Csaba vezetésével lehet íjászkodni, de lesz felfújható játszótér is, és reméljük, hogy ennek a programnak azért az időjárás is kedvezni fog, hiszen az a célja, hogy a családok együtt töltsék ezt az időt, természetesen ételről, italról gondoskodnak a szervezők, 15 órától pedig a Duo Teo lép majd fel. Ez egy mai program, 10:30-tól 15 óráig várnak mindenkit, utána pedig zenés szórakoztató program veszi kezdetét. Hogyha még nincs mára semmilyen elképzelésük, akkor ezt ajánljuk figyelmükbe, családok napja, tehát a radamosi falu otthonnál. És hát nyilván emellett nagyon sok minden mást is lehet tenni, nagyon sokan például a szombatot takarításra használják fel, aztán vagy akár mosásra, főzésre, vagy a héten elmaradt munkák pótlására. De lehet kertészkedni, és például most a felázott talajban sokkal könnyebb például a gyomokat eltávolítani, egy jó kis gyomlálás is, akár egy jó kikapcsolódás lehet. De elő lehet venni a kerékpárt is, mert a tavasz egyébként erre lehetőséget ad, hosszabbak a nappalok, enyhébb az idő, friss a levegő, és ez ideális környezetet teremt például a rendszeres tekerés. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert a kerékpározás nem csak egy nagyon kellemes szabadidős tevékenység, hanem nagyon komoly egészségügyi előnyökkel is jár, hiszen aki kerékpározik rendszeresen, a szív- és érrendszert dolgoztatja meg ez a mozgás, a szervezet több oxigént használ fel, és összefügg a szív jobb működésével, a tüdőkapacitás javulásával. Hát az sem egy elhanyagolható szempont, hogy testsúly jelentősen változhat, hiszen a rendszeres mozgás fontos része az egészséges testsúly fenntartásának. Ízületek szempontjából is a legelőnyösebb kerékpározni. Ha valaki a mentális egészségén szeretne javítani, ott is komoly hatás figyelhető meg, de javítja a koncentrációnkat, a memóriánkat is. Szóval a kerékpározás nagyon sok mindenre hat, még az immunrendszerünkre is. Fontos azonban, hogy fokozatosan álljunk bele, tehát aki az elmúlt években nem kerékpározott, akkor nem kell egyből 30 kilométert tekerni, hanem szépen fokozatosan visszaállni erre a mozgásra, természetesen megfelelő védőfelszereléssel, hogy biztonságos legyen a közlekedés, és akár egy ilyen családok napjára is el lehet tekerni, nem kell feltétlenül mindenhova négy keréken gurulni.

Május 16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak. A jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

6 óra 54 perc van, Galambos Péter énekelt, ismerős arcok pedig már is jön, érted, jöttem, a hírek pedig jönnek hamarosan Oleti Zsuzsannától, tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról. Az erről szóló javaslatot pénteken nyújtotta be egy alkalmazottakból álló érdekcsoport. A csoport azzal vádolja az előterjesztőket, hogy kapkodnak, kizárják a nyilvánosságot a vitából, visszaélnek a népszavazási joggal, s ezzel kárt okoznak az államnak, valamint a társadalomnak. A statisztikai hivatal közzétette az idei év első negyedévi GDP trendjeinek első becslését, miután a gazdasági aktivitás a tavalyi év első három hónapjában váratlanul visszaesett, az idei év első negyedévében a reál növekedés éves szinten 3% volt, tájékoztatta az STA-t a Source. Szlovénia így a legmagasabb növekedési ütemet produkáló országok közé tartozott. Az Európai Statisztikai Hivatal eddig a 27 uniós tagállam közül 20-tól kapott adatokat, és az éves összehasonlításban csak Cipruson volt még 3%-os növekedési ütem. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy idézem, a vagyonnyilatkozata alapján nincs telen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38.801.013 forint végkielégítés járna a hazánk kifosztásáért, nem fogja megkapni, szögezte le a miniszterelnök. Magyar Péter első kormányülését követően többek között arról is beszélt, hogy nem írja alá a végkielégítésekhez szükséges dokumentumokat, így a leköszönő Orbán kormány több tagja is jelentős végkielégítéstől eshet el. Ez több 10 millió forintos összegeket jelentene egyes miniszterek esetében. 38 millió forint járna Nagy Mártonnak és Lantos Csabának, 6,3 milliós havi fizetés után. Rogán Antalnak, Lázár Jánosnak, Nagy Istvánnak, Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Navracsics Tibornak és Szalai Bobrovnicki Kristófnak 11,6 millió forint járna. Tuzson Bencének és Hankó Balázsnak, mivel nekik nincs még a 3 éves jogviszonyuk, így ők csak kevesebb pénzt kapnak. A kormánytagok közül többen már jelezték, hogy a pénzt jótékony célra a kárpát-aljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak ajánlanák fel. 36, főként európai ország, köztük Szlovénia is csatlakozott a hágai különleges törvényszékhez, amelyet azért hoznak létre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt felelősségre vonják az Ukrajna elleni háborús agresszió büntetéért. A 46 tagú Európa Tanács külügyminiszterei Moldovában tartott éves ülésükön fogadták el a végrehajtási megállapodást a különleges törvényszék létrehozásáról. A szervezet célja, hogy betöltse a Nemzetközi Büntetőbíróság által lefedetlen joghatósági űrt. Libanon és Izrael pénteken megállapodott abban, hogy 45 nappal meghosszabbítják a fegyverszünetet, annak ellenére, hogy az erőszak újabb eszkalációja robbant ki, közölte az amerikai külügyminisztérium a közvetítői tárgyalásokat követően. Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy a tárca június 2-án és 3-án tárgyalásokat folytat a tartós politikai megállapodás elérése érdekében, még a Pentagon május 29-én összehívja mindkét ország katonai delegációit. A tűzszünet, amelyet már egyszer meghosszabbítottak, vasárnap járt volna le. Sport. A Radencében 44. alkalommal megrendezésre kerülő három szív maraton szervezői abban reménykednek, hogy a futók megdöntik a 26 éves pályarekordot. A szervezőbizottság elnöke Marko Pintarics kifejtette, hogy az időjárás ideális lesz a futók számára, mivel nem lesz meleg. A szlovén bajnokságnak számító 42 kilométeres és 21 kilométeres versenyek rajtja ma reggel 9 órakor lesz.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára felhős lesz az ég, főként a déli és a nyugati országrészben még helyi záporokra, a tenger melléken dörgéssel kísért zivatarokra lehet számítani. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 18 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: szombaton 8 és 15 óra 30 között teljes útlezárás lesz érvényben Radenci, Gornya-Radgona, Vucjavász, Gederovci és Petanci térségében futórendezvény miatt.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik, és az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stojanko Stanyevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Urska Bláznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az e-heti rádiórendelőben, szombaton 10 óra 15 perckor.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

Május 16-a van, és most éppen 7 óra 17 perc, egy picit pillancsunk bele a napi kalendáriumba, és nézzük meg, hogy mi minden kötődik ehhez a mai május 16-ai naphoz. Hát nagyon sokaknak fontos, nyilván, hogyha ünnepelnek, akkor mindenképpen ennek az évnek a 136. napjánál tartunk egyébként, és Mózes és Boton napja van, de emellett nemzetközi világnapok kapcsolódnak még a dátumhoz. Például nem tudom, tudják-e, de ma van a fény nemzetközi napja, hiszen Theodor Maiman fizikus 1960-as első sikeres lézeres kísérletének az emlékére tartják. Aztán a lelki elsősegélyszolgálatok világnapja is május 16-ához köthető. 1997 óta tartják a mentális segítségnyújtás fontosságának a kiemelésére. Ezen kívül én sem nagyon ismertem, de van már ilyen, hogy Cölikáiás világnap, ez a liszt érzékenységgel élők helyzetére és a diagnózis fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve a roma ellenállás napja is. Ehhez kapcsolódik 1944. május 16 az Auschwitz-Birkenaui cigánytábor foglyai fegyveresen keltek fel a náci SS őrök ellen. Szintén ehhez a dátumhoz köthető. Ma van Nepomuki Szent János napja, ő a hajósok, a hidag, vízimolnárok és a gyóntatási titok védőszentjének az ünnepe, akinek tiszteletére hagyományosan ilyenkor vízi körmeneteket tartottak. És hogy mi minden kötődik még ehhez a dátumhoz, hamarosan folytatjuk, de előtte jön egy nagyszerű dal, most 3,5 perccel vagyunk, 7:45 után.

Ígértem, hogy még megnézzük, mi minden köthető a mai naphoz. Nos, 106 évvel ezelőtt, 1920-ban avatták szentté Jeanne d'Arcot Rómában. Johanna ugye azt hangoztatta, hogy látomásaiban Isten jelent meg előtte, és kérte, hogy szabadítsa fel hazáját az angol uralom alól. Hírnevet akkor szerzett, amikor Orléans városát 9 napos ostrom után felszabadította, és több gyors győzelmet aratva felszabadította a Loire völgyét. A hadjáratot követően 1429. július 17-én 7. Károlyt Reimsben királlyá koronázták. Jeanne d'Arc a mai napig meghatározó szerepet tölt be a nyugati kultúrában, Napóleontól napjainkig a francia politikusok előszeretettel idézik fel az ő emlékét. 106 évvel ezelőtt ezen a napon avatták szentté. 73 évvel ezelőtt, 1953-ban pedig megszületett Pierce Brosnan, ír származású színész, aki például ugye remek James Bond volt, nagyon sok filmben ő alakította a híres 007-es ügynököt, de játszott a Mamma Mia-ban, a Varázskartban, a Világ nem elégben, a Holnap markában, vagy akár a Remington Style-t is említhetném. Aztán érintőlegesen Theodor Maiman nevét már említettem. 66 évvel ezelőtt, 1960-ban létrehozták az első működő lézersugarat, és ez az ő nevéhez köthető, hiszen úgymond ő lőtte ki az első sugarat, mégpedig a kaliforniai laboratóriumban. Az elméleti alapokat Einstein vetette papírra még 1917-ben. A fénysugár neve egyébként egy kifejezés rövidítése, vagyis a lézer, ami a lézer nyaláb keskeny és nagyon kis széttartású nyaláb. A lézerfény nagyrészt párhuzamos fénysugarakból áll, nagyon kis szóródási szöggel, ezzel nagy energiasűrűség érhető el szűk sugárban és nagy távolságokban is. És ma már tudjuk, hogy az elmúlt 66 évben mennyit fejlődött a lézer sugárnak a felhasználása, illetve alkalmazása. És még egy érdekesség, 1929-ben ezen a napon először tartották meg az Oscar-díj átadást. Hollywoodban volt az első díjátadó, később legtöbbször Hollywoodban, de alkalmanként Los Angelesben és New Yorkban is rendezték az eseményt. Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díja, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia ad ki több kategóriában. Ugye a díjakat mindig látványos gála keretében, minden év februárjában adják át. Számos kategória jelöltjei az előző évben bemutatott filmek alkotói közül kerülnek ki. Hát az első Oscar-díj átadása 97 évvel ezelőtt, május 16-án került sor.

0: 2,5 perccel vagyunk fél nyolc után, itt vagyok a legfrissebb információkkal, amíg az imént volt némi reménysugár talán arra, hogy tovább vékonyodik a felhőzet, most újra vastag felhőtakaró kúszott fölénk, alapvetően túlnyomóan borús az ég Lendva felett, de nem csak itt, hanem az egész országban a felhő jellemző, az intenzív felhősödés, általában 7 és 11 fok között alakul, most a hőmérséklet hajnalóta egyébként nincs változás, és napközben sem kapunk egyébként jóval magasabb értékeket, hiszen alapvetően borús időre készülhetünk. Ráadásul a hétvégén egyes területekre akár a havi csapadék mennyiség fele is leeshet, és bizony még napokig esni fog, de tartogat izgalmakat az időjárás a következő napokra is. Szóval itt van felettünk az a góc, ami esőket, záporokat okoz, és tartós felhősödést. Így nem csak ma, hanem holnap is hasonló időre készülhetünk. Felhős, csapadékos időt hoz a szombat, délelőtt kevesebb az esélye az esőknek, délután viszont a tartósan borús ég és az érkező további esőgócok okoznak helyenként záporokat, sőt zivatarokat is. Több helyütt megélénkül a szél, így délután csupán 11 és 16 fok közé megy föl majd a hőmérő higanyszála. Vasárnap reggel még jó részt borult idő valószínű, majd szakadozottabb lehet egyes területeken a felhőzet a délelőtti órákban, aztán délután újra megnövekszik, változó felhőzetet kapunk vasárnap, és időnként kialakuló esőket, további záporokat. Hajnalban 7 és 13, délután általában 13 és 20 fok között valószínű majd a hőmérsékleti tartomány. A jövő hét eleje kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, hiszen hétfőn már elkezd csökkenni a felhőzet, és délutánra mindenütt kisüt a nap. Még lehetnek hétfőn elvétve kisebb esők, illetve záporesők, de ilyen nagy mennyiségű csapadékra már nem kell számítani. Hajnalban 7-12, délután 15 és 20 fok valószínű. Kedden is a napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, elszórtan kisebb záporok még lehetnek. Marad az élénk szél, hajnalban 5-12, délután 17-23 fok valószínű. A szerda gomoly és fátyol felhőket hoz, napsütéssel, helyenként előforduló záporokkal, és nem kizárt az ivatar megjelenése. Szerdán hajnalban 5-12, délután viszont már 20-24 fok valószínű, és ha jön csapadék, akkor erősen megnő a páratartalom is. Csütörtökön sok napsütés várható, amit csak fátyol és gomoly felhők szűrhetnek. A csapadéknak minimális az esélye. Csütörtök kora reggel 8-14 fok közé csökken a levegő hőmérséklete, délutára viszont 22-26 fok közé emelkedik. Pénteken még napsütés, a csütörtökéhez hasonló időjárás, ugyanazokkal a hőmérsékleti tartományokkal. Jövő hét szombatra több felhőt kapunk, de még alapvetően azért a napsütés lesz a meghatározó. Napközben 19-23 fokkal, és jövő hét vasárnapra a mostani prognózis előrejelzés szerint érkezik egy gyenge hidegfront, ami pár fokkal visszaveti a nappali felmelegedés mértékét, és intenzíve felhősödést okoz. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mindez mit jelent. Hát ma aztán tényleg nagyon sok minden összejön. Egyrészt felhős csapadékos időt kapunk, napok óta már itt van felettünk ez az ivatargóc, és marad is még, tartós mennyiségű csapadékot kapunk, és ez határozza meg a következő két napot is. Tünetek tekintetében inkább kettős front jelleggel érkezik, és kettős front jellegű panaszokat idéz elő, tehát hidegfront, melegfront, gyakorlatilag egy ciklon melegfronti ágában vagyunk, és ehhez keverednek hidegfront jellegű tünetek. Szóval minden jöhet, meg még fülledség is. Tipikus következmény az az ingadozó vérnyomás, az erős keringési rendszer terheltsége, magas lesz sajnos a szívelégtelenség, az infarktus esélye, és légzési nehézségek is felléphetnek. Ezen kívül gyakoribbak lehetnek a szorongásos állapotok, romlik az alvásminőség, és lényegesen tovább rontja ez szervezetünk teherbírását. Itt a hétvége, ha lehet, akkor pihenjenek minél többet, az időjárás pont ezt fogja majd elősegíteni, hiszen amíg délelőtt viszonylag csendesebb időre készülhetünk, délutára már érkezik a csapadék.
1: Közlekedési hírek.
0: Közlekedési szempontból is a csapadék, az eső, helyenként a heves zivatarok okozhatnak kedvezőtlen körülményeket. Mindenképpen vezessenek az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Országszerte vizesek az útburkolatok, tehát érdemes lassabban haladni és nagyobb követési távolságot tartani, illetve ügyeljenek a sebesség betartására is. Ma elsősorban Jutomer körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Nyolc és fél perccel vagyunk fél nyolc után, ez már az Afrodiziákum felvétele, Sodor a szél, ez a dal érkezik, de itt lesz a Dalai Láma, és hamarosan a Belahalujziána is.

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják.

0: meg.
1: Kam se spet je Foxter skril? Kam je šel zdaj ta falon?
0: Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak, a jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án családok napja Radamosban.

Hamarosan jövünk 8 órakor a friss hírekkel, de előtte még egy felhívás. A Szlovén Köztársaság kulturális közalapítványának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fuvorzenekar újjászervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszereken játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok tovább éltetésében. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal, az esti órákban tartják, a fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első tájékoztató és alakuló találkozóra május 22-én 19 órakor kerül sor. A pontos helyszínről a jelentkezőket külön értesítik. Jelentkezni, illetve további információkat kérni az oi.lendava@jskd.si e-mail címen, valamint a 02 578 85 36-os telefonszámon lehet.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletin Zsuzsa hírszerkesztő. Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról. Az erről szóló javaslatot pénteken nyújtotta be egy alkalmazottakból álló érdekcsoport. A csoport azzal vádolja az előterjesztőket, hogy kapkodnak, kizárják a nyilvánosságot a vitából, visszaélnek a népszavazási joggal, s ezzel kárt okoznak az államnak, valamint a társadalomnak. Az OTP Group Szlovénia, a korábbi Nova KBM és SKB banka tulajdonosa az idei év első negyedévében 40,9 millió euró nettó nyereséget ért el, ami 40,7%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A saját tőke megtérülése 8,8% volt. Az eredményt elsősorban a jogi követelésekkel kapcsolatos egyszeri céltartalékok befolyásolták, nyilatkozta Hámori András elnök igazgató, aki egyidejűleg bejelentette a Primorsky Skladi alapkezelő társaság felvásárlásának tervét is. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. Mint ismert, a fideszes Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztériuma alig két hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a Fidesz-szel jó viszonytápoló fizikus Élvonal alapítványával, amely keretében 261,7 milliárdot fizettek volna ki 2031 végéig, írta meg a közérdekű adatigénylésükre kapott válasz alapján a Magyar Hang. Krausz alapítványának a teljes összegből április végéig 22,4 milliárdot már ki is fizettek. A szerződés szerint évi 400 millió forintos infláció követő működési támogatásban is részesült volna a szervezet. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványaként. A Tisza kormány azt ígérte, hogy megszünteti ezeket az alapítványokat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. A Hankó nevéhez kötődő NKA botrányban fideszes celebek és egyesületek tömegét öntötték le közpénzmilliárdokkal. A kampányban a volt kormánypárt politikusaival turnézó Mága Zoltán például 3,3 milliárd forintot kapott a koncertjeire, fotósa pedig 500 millió forint támogatásban részesült. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok a nap bizonyos szakaszaiban korlátozhatják az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátó helyekre nem vonatkozik. A Jutarnyi Liszt című horvát napilap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. Más települések, köztük a főváros, Zágráb korábban azt jelezték, hogy a törvény hatályba lépése után döntenek arról, alkalmazzák-e az új szabályozási lehetőséget. Utasításomra a bátor amerikai és nigériai katonák megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét, jelentette be az amerikai elnök a Truth Social-en szombat reggel. Abu Bilal al-Minuki azt hitte, elbújhat Afrikában. Többé nem fogja terrorizálni Afrika népét, és nem segít az amerikaiak elleni hadműveletek megtervezésében, tette hozzá az elnök. Az Iszlám Állam nem kommentálta a bejelentést. Sport. A finn válogatott 3-1-re legyőzte a német csapatot a svájci jégkorong világbajnokság Zürichi csoportjának pénteki nyitó meccsén. Eközben Friburgban a 28-szoros világbajnok Kanada két gólos előnyhöz jutott a svédek elleni rangadón, ám a skandinávok egyenlítettek, és így tettek 3-2 után is. A harmadik harmad elején már harmadszor vezettek a tengeren túliak, majd egy kontrát követően már 5-3 volt az állás, ami így is maradt. Eredmények: első forduló A csoport Finnország, Németország 3-1, USA, Svájc 1-3, B csoport Kanada, Svédország 5-3, Csehország, Dánia 4-1.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára felhős lesz az ég, főként a déli és a nyugati ország részben, helyi záporokra, a tenger melléken dörgéssel kísért zivatarokra lehet számítani. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 18 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: ma 8 és 15 óra 30 perc között teljes útlezárás lesz érvényben Radőnci, Górnyaradgona, Vucsjavasz, Gederovci és Petanci térségében a három szép futó rendezvény miatt.

Linda Badrich énekelt, és mindjárt jön a Midva. Most 8 óra 11 perc van, lesz 7 zeneszáma is, de előtte hoztam egy gondolatot, egy kis inspirációt a mai napra. A májusnak mindig van varázsa, még akkor is a szürke az ég, és esik az eső, hiszen így szól az idézet, a világ tele van szépséggel, csak meg kell állni és észrevenni. Engedd, hogy a természet inspiráljon. Legyen ez a mai nap mottója.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat, búcska

Zöld a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

0: MMR.
1: A hét zeneszámát játszottuk, filléres emlékekről szólt a dal, és ugye hét zeneszámaként ma utoljára szólalt meg, mivel szombat van, úgyhogy 9 óra után majd az új hét zeneszámát fogjuk választani, remélem, hogy velünk tartanak. És talán sokan, ha hétvége, akkor lehet, hogy egy kicsit később reggeliznek, később isszák meg a kávéjukat, de például manapság elég sokat hallunk a gombakávéról. Ez bizony egy tápanyagokban gazdag kávé alternatíva, ami segít abban, hogy egészségesen tudjuk élni az életünket, és segíti az egészséges öregedést is. A gombakávé ugye elsősorban a második világháború időszakában vált nagyon népszerűvé, mert akkor nehezen beszerezhető volt a kávé, és nem csak a katonák fogyasztották előszeretettel, hanem mindenki más is, akinek ugye nehézséget okozott a hagyományos kávénak a beszerzése. Egyébként a gombakávé nagyon egészséges, hiszen olyan anyagokban bővelkedik, amelyek csökkentik a szervezetben a kortizol, tehát a stressz hormonnak a szintjét. A stressz csökkenésével általános egészségi állapot javulni tud, és hát már emiatt is érdemes egyébként a hagyományos kávét mondjuk egy gombakávéval helyettesíteni. Egyébként a gomba évezredek óta szerves részét képezi az emberi étrendnek, viszonylag kevés kalóriát tartalmaznak a gombák, ellenben tele vannak fehérjékkel, rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és ahogy a gomba, úgy a gomba kávé is számtalan egészségügyi előnnyel rendelkezik. Az egyik ilyen, hogy javítja például az alvás mennyiségét és annak minőségét. Aztán egyes gombák hatékonyak például a stressz csökkentésében, a szorongás elleni küzdelemben, és ahogy említettem, csökkenti a testnek a kortizol szintjét, és mivel bír egy ilyen képességgel, ezzel már csökken a szervezetben lévő gyulladás, így arra ösztönzi a szervezetet, hogy minél gyorsabban gyógyuljon egy akár adott betegségből is. És mivel a gombából készült kávé kevesebb koffeint is tartalmaznak, mint a hagyományos kávé, így például nem terhelik meg feleslegesen a szervezetet. Most nagyon divatos lett, hogyha valaki szeretne egészségesebben kávézni, akkor talán ezt az alternatívát érdemes lenne kipróbálni, mert a gomba kávé egyébként ugyanolyan kellemes ízvilágot tud biztosítani, és az éberséget is ugyanúgy tudja hozni, hogyha például kevesebbet aludtunk, vagy korábban ébredtünk. Úgyhogy, ha most kávéznak, akkor jó kávézgatást, Kovászkék jönnek, hamarosan Bagosi Brothers Company-val, és 8:30-kor jelentkezik majd a Gyereksarok, a műsor szerkesztője Szabó Szuzi.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
4: Bujócskát.
3: Itt a csoportteremben?
4: Nem, kint.
3: Kint? Lehet bujócskázni?
4: Igen.
3: És Miha, mit tudtok még?
5: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
6: Játszhatunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
3: Szofi, te inkább futsz vagy kergetsz?
7: Futok.
3: Jól futsz?
7: Igen.
3: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
7: Mert szeretik futni, még hogy szeretik barátokra futni, még szeretik lenni kint, hogy futkodhassak.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Üdvözöllek benneteket a gyereksarokban. Amikor beléptem az óvodába, azonnal a nevetés, a játékok zörgésére figyeltem fel. Nagy izgalomban voltam, hiszen a lendvai óvodában valamikor tavaly ősszel jártam utoljára. Ezúttal is sok érdekességet tudtam meg arról, hogyan is néz ki valójában a mindennapi életük az ő szemükkel. No de, kik is szerepeltek ezúttal a műsorban?
4: Sofia,
1: Miha,
6: Éva,
2: Szára.
3: Nos, a részletek már is következnek. Hogy vagytok?
8: Jó!
3: Mitől ilyen jó a hangulat? Mi történik az óvodában?
1: Sokan hangosak.
3: Miért vagytok ilyen hangosak?
6: Azért, mert van sok barátunk.
3: Sok a barát? Tényleg szeret, és így érzed?
6: Igen.
3: Ki a te barát?
6: Éva, Elena, Sofia, meg a Kiara.
3: Nagyon jó. Hát itt kint gyülekeztetek a folyosón is, láttam, hogy készülődtök, ugye tudtátok, hogy jöttök a beszélgetésre, ugye? Örültetek ennek?
1: Igen.
3: Szerettek beszélgetni?
1: Igen.
3: Mihály, jobb kérdezni, vagy válaszolgatni?
1: Kérdezni.
3: Te jobban szeretsz kérdezni?
1: Igen.
3: Gondolod, hogy nekem könnyebb a feladatom, mint neked?
1: Igen.
3: Igen? Na te mit kérdeznél például másoktól, a lányoktól, te mit kérdeztél ma?
1: Ha játszhatnék velük.
3: És mit válaszoltak? Mit mondtak a lányok?
1: Hogy igen.
3: Hogy igen? Mit tudtok együtt játszani, Éva?
6: Bujócskát.
3: Itt a csoportteremben?
6: Nem, kint.
3: Kint? Lehet bujócskázni?
1: Igen.
3: És Miha, mit tudtok még?
5: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
3: Ezt mind lehet kint, Szofi?
7: Igen.
3: Te még hozzátennél valamit?
7: Igen.
3: Mit játszhattok még kint?
6: Játszhatunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
3: Mondjátok a bujócskát, akkor hova lehet a leginkább elbújni az óvi udvarán?
1: A domb után.
3: A domb mögött?
1: Igen.
3: Nem lehet észrevenni a másikokat?
1: Nem.
3: Nem lehet?
1: Nem.
3: Ha elbújtok, akkor aki a hunyó, az sokáig keresi a többieket?
1: Igen.
3: Volt már olyan, hogy valaki nagyon sokszor hunyt egymás után, de nem találta meg a többieket?
1: Nem.
3: Nem? Könnyen megtalálnak azért benneteket?
1: Igen.
3: És hogyha fogocskáztok, melyik szerepben szerettek lenni? Inkább futtok, vagy ti kergetitek a többieket?
1: Kergetjük.
3: Te gyorsan futsz, Miha?
1: Igen.
3: El is kapod gyorsan a többieket?
1: Igen.
3: Szofi, te inkább futsz, vagy kergetsz?
7: Futok.
3: Jól futsz?
7: Igen.
3: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
6: Mert szeretek futni, meg hogy szeretek barátokra futni, meg szeretek lenni kint, hogy futkodhassak.
3: És ma egy kicsit ilyen szomorkás esős az idő. Mentek ma ki? Mit gondoltok?
8: Nem.
3: Már mondták, hogy nem mentek ki?
8: Nem.
3: És ennek ellenére ilyen jó volt a kedvetek?
8: Igen.
3: És akkor mit fogtok itt bent csinálni?
1: Sokat játszani.
3: Na, és Mihály, mit lehet itt az oviba játszani? Meséld el nekem.
1: Autóke, Lego kockáke, és kockáke, és meg lehet rajzolni, meg elbújhatunk is valahova, meg főzhetünk is, más meg nem.
3: Mit szeretsz te leginkább rajzolni?
1: Futballt.
3: Azt szereted lerajzolni?
1: Igen.
3: Rajzolsz egy pályát, és?
1: Igen.
3: Mi kerül rá? Még a papírra?
1: Labda, futballisták és gól.
3: Igen?
1: Igen.
3: Eva, te is szeretsz rajzolni?
9: Igen.
3: És mit?
9: Tolpot és...
3: A binárium tornyot?
9: Igen.
3: Igen? Miről van aktuális ez a számodra? Szeretsz oda járni?
9: Igen.
3: Mi a jó? Mi izgalmas, hogy ilyen magas toronyba, kilátó toronyba?
9: Ott még van a csúszda és ziplány.
3: Ott a kilátó torony mellett, ugye? Mentél már a ziplányon?
9: Igen.
3: Egyedül? Vagy valakivel együtt?
9: Együtt.
3: Együtt, nem egyedül csúsztál le, ugye? Kivel csúsztál le?
9: Ninával.
3: Ő kicsoda?
10: A testvére.
3: Kettőtöket fölrakta? Úgy már kicsit könnyebb volt, ugye? Szara, te szeretsz főzni? Mondta Mihály, hogy főztök is a csoportba. Szereted a főzést itt?
11: Igen.
3: Mit lehet a legfinomabban elkészíteni? Mit tudsz?
11: Levest, krumplit, meg húst, meg salátát, meg spagettit, meg makaronit.
3: És itt vannak itt figurák, amelyeket itt lehet itt tényleg így megfőzni, tehát itt játszásiból ezeket az ételeket?
9: Igen.
3: Tényleg, Eva? És otthon is ezt tudjátok úgy játszani, hogy már az igazi konyhába ezt megcsináljátok?
9: Igen.
3: Ott is segítesz anyukádnak?
9: Igen.
3: Miben tudsz neki a leginkább segíteni?
11: Pakolni, meg a tányérokat készíteni, meg a kalányokat, meg a villákat, meg a késöket.
3: Nagyon ügyes vagy. Mit mond anyukád neked ilyenkor?
11: Hogy ügyes vagyok.
3: Nagyon jó ezt hallani. Mondta itt, hogy Mihály a rajzolást, mondtad az autózást. Azt gondolom, a lányok nem nagyon szeretik, vagy igen? Itt az oviban nem játszol autókkal akkor?
9: Nem.
3: Akkor mivel játszol te, Szofi?
6: Hát legokve, meg pici legokve is, meg főzni szeretek, meg hogy játszok. Meg szeretek rajzolni, meg szeretek barátokra játszani, hogy rajzolunk, aztán szeretünk, aztán játszunk, hogy főzünk, meg hogy szeretünk rajzolni, meg hogy barátok vagyunk.
3: Honnan tudod, hogy valakinek egy barát, Szofi?
6: Elena, Sára, Eva, Kiara.
3: Miért szeretsz velük lenni?
6: Azért, mert szeretek őket.
3: Hogy mutatjátok ki egymásnak, hogy szeretitek a másikat?
6: Hogy megszeressük.
3: Mihály, te ölelgeted a lányokat?
1: Igen.
3: Igen, az milyen érzés?
1: Jó.
3: Jó, ugye? Igen. Nagyon jó. Néha civakodtok is?
1: Nem.
3: Nem? Inkább akkor megértitek egymást?
1: Hát igen.
3: Nagyon jó. Hogyha például valaki hiányzik a csoportból, aki a ti barátotok, akkor hogy érzitek magatokat? Voltatok már szomorúak, hogy valaki nem jött a csoportba több ideig?
1: Nem.
3: Többnyire egészségesek vagytok?
1: Igen.
3: Igen?
1: Egyikek mennek táncolni, másikok nézik őket, és megyünk be a csoportba játszani, és ebédelni, és aludni.
3: És akkor csendes pihenő is?
1: Igen.
3: Éva, te mindig elhasztol? Tudsz pihenni?
1: Igen.
3: Mindig elhasztol? Már fáradtak vagytok?
1: Nem jök.
3: Még nem, de majd később, ugye?
1: Igen.
3: Hol van ez a pihenő?
1: A csoportban.
3: És mire feküztök?
1: Az ágyra.
3: Mindenkinek megvan a saját kis ágya, vagy bárhova fekedtek?
1: Mindenkinek.
3: Megvan a sajátja?
1: Igen.
3: Valami még van mellettetek? Hozhattok valamit otthonról?
1: Igen.
3: Szofi, nálad mi van?
8: Van nálam nyúsika, még van nekem otthon Barbie-m, aztán még van nekem

0: van nálam egy olyan kedvenc játékom, aztán kettő nyúlcsim van, egy a kedvencem, egy még a legjobb kedvencem.
1: Miha, te itt valamilyen friss állattal alszol itt el az óvodában?
0: Igen.
1: Mi van nálad?
0: Kuszi.
1: Egy kuszid van?
0: Igen.
1: Mi van nálad?
0: Egy pici dinozaur.
1: Szára nálad?
2: Egy unikorn.
1: És napközben hol van ez a kis plüss állatkátok vagy figurátok?
0: Kinn a garderobába.
1: Táskában?
0: Nem.
1: Ott a polcoton akkor?
0: Igen.
1: És amikor mentek aludni, akkor kimehettek érte?
0: Igen. Mikor merünk ki könyveket nézni.
1: És Miha, miért fontos, hogy legyen nálatok valami, amit otthonról hoztok?
0: Hogy ebéljünk aludni.
1: Könnyebben elalszatok ettől?
0: Igen.
1: És amikor felébredtek, akkor már a szülők itt vannak értetek, vagy még ti csak ébredezhettek nyugodtan?
0: Még csak ébredezhetünk nyugodtan.
1: Várjátok, hogy mehessetek majd haza?
0: Igen.
1: Jó jönni az óviba is, és jó haza is menni?
0: Igen.
1: Akkor ez milyen érzés a számotokra?
0: Jó.
1: Ezt nagyon jó hallani. Hát én kívánom nektek, hogy minél jobban érezzétek itt magatokat az óvodában. Játsszatok minél többet, most meg akkor táncra mentek, ha jól értettem. Igen. Miha, te meg hova mész?
0: Logopédhoz.
1: Logopédushoz mész. Ő jön ide ki hozzád az óvodába?
0: Nem.
1: El kell menni hozzá?
0: Igen.
1: Akkor meg jó munkát, meg tanulást kívánok. Jó?
0: Köszönöm.
1: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy miként zajlanak a kisiskolások mindennapjai, és milyen élményekben van részük. A mindennapok része az is, hogy egymással közösen töltik az időt. Ez az időszak nagyon fontos a fejlődésük szempontjából, mert amennyiben tartalmas a napjuk, ezzel nem csak tudásokat bővítik, hanem szociális készségüket is fejlesztik. A műsorban a lendvai óvodások szerepeltek, de kik is meséltek ezúttal a műsorban?
0: Sofia, Miha, Eva, Szára.
1: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
3: Gyereksarok!
4: És a világ, ami azt körülveszi.
5: Jó gyereknek lenni.
6: Nem akarok megfelnőni.

Demjén Ferenc énekelt, és jön még egy kis Déli Bába, Hiperkarmától, reklámozunk, és aztán hamarosan 9 órakor meghallgathatják majd természetesen a legfrissebb híreket, a következő órában pedig kiválasztjuk az új hét zeneszámát. Hát lendván felhős maradt az ég változatlanul, de nem csak nálunk borús az idő, hanem mindenütt az országban, és gyakorlatilag egyetlen fokot mozdult a hőmérő higanyszála, itt lendván most 10 fokot mutatnak a hőmérők.

0: Reklám.
1: Május 16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap lendvakösség szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak. A jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Áprilisi fizetésükkel együtt a köztisztviselők megkapták az idei nyaralási pótlékot is, amely 1630 eurót tesz ki. A nem gazdasági tevékenységekre vonatkozó kollektív szerződés mellékletében foglaltak szerint a juttatást a 2026-os minimálbért 10%-kal meghaladó összegben kapták meg, közölte a közigazgatási minisztérium. A nem gazdasági tevékenységekre vonatkozó kollektív szerződés egy speciális kollektív megállapodás, amelyet a nem profitorientált szektorban, például a közigazgatásban, oktatásban, egészségügyben, szociális szférában, vagy civil és egyházi szervezeteknél dolgozók foglalkoztatási és munkafeltételeinek rendezésére kötnek meg a szakszervezetek a munkáltatókkal. Pénteken késő este megjelent magyar közlönyben Magyar Péter miniszterelnök három személyügyi döntése jelent meg. Az első miniszterelnöki rendelet szerint miniszterelnök helyettesnek nevezte ki a kormányfő Orbán Anita külügyminisztert, valamint szintén egy kormányfői határozattól szombattól Tóth Péter volt Tiszás kampányfőnök lett Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ezt már korábban is bejelentette a miniszterelnök. A közlönyben továbbá megjelent egy államfői határozat, amely szerint Magyar Péter javaslatára felmentik az eddigi közigazgatási államtitkárokat. A 13 menesztett vezető a távozó kormány alatt szolgált. Szinte egyhangulag 558 igen szavazattal fogadta el az Európai Parlament az első kifejezetten kutyákra és macskákra vonatkozó átfogó uniós állatvédelmi jogszabálytervezetet. A döntés értelmében minden magántulajdonban lévő ebet és macskát kötelező lesz mikrocsippel ellátni, adataikat pedig egy uniós szinten kompatibilis nemzeti adatbázisba rögzíteni. A szabály az EU-n kívülről érkező kedvencekre is vonatkozik. Az átállásra sávos türelmi időt adnak. A tenyésztőknek és menhelyeknek 4, a kutyatartóknak 10, még a macska tulajdonosoknak 15 évük lesz felkészülni. Az irányelv drasztikusan fellép a felelőtlen szaporítás és az állatkínzás ellen. Szigorúan betiltják a beltenyészetet és az olyan extrém tenyésztést, ahol a túlzó anatómiai jellemzők, például a túlzottan nyomott orr, már az állat egészségét veszélyeztetik. Végleges tilalom alá esik a kedvencek versenyek miatti megcsonkítása, fül- és farokvágás, továbbá az orvosi eseteket leszámítva tilos lesz a tartós láncaverés és kikötés is. A jogszabályt a tagállami miniszterekből álló tanácsnak még hivatalosan jóvá kell hagynia, de a korábbi alkuk miatt ez már csak formalitás. Sport. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát pénteken. Ezzel visszavette a sárga trikót az összetetben eddig éllovas francia Benoît Cosnefroy-tól. A fehér trikót Walter Attila viselheti. Szombaton király etap, a Mohács és Pécs közötti 188 kilométeres táv megtétele és 2080 méter szintemelkedés vár a mezőnyre, amelynek a szakasz utolsó harmadában négyszer is le kell küzdenie a pécsi Bárányúti emelkedőt, mielőtt az állatkertnél célba ér. A kerékpárosok összesen 836 kilométert tekernek le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba érnek Veszprémben.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára felhős lesz az ég, főként a déli és a nyugati országrészben helyi záporokra, a tengermelléken dörgéssel kísért zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 18 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. értesítés. Ma 8 és 15 óra 30 perc között teljes útlezárás van érvényben Radenci, Gorny, Radgona, Vucsjavász, Gederovci és Petánci térségében a három szív utórendezvény miatt.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió. Egészségügyi műsora.
4: Az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik, és az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stoyan Kosztányevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Urska Bláznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az e-heti rádiórendelőben, szombaton 10 óra 15 perckor.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Yeah.

0: A hét zeneszáma.
1: Másfél perccel vagyunk most 9:45 után, itt az ideje az új hét zeneszáma választásának, és ebben természetesen önökre is számítunk, de ahhoz, hogy tudjanak választani, szavazni, kellenek a mai ajánlatok. Úgyhogy már is elsőként érkezik Pál Dénes és a Nem kell más című slágere.

Nem kell más, ez volt az első ajánlat Pál Dénestől, most pedig jön egy olyan csapat, akik Erdélyből indultak, de ma már nagyon népszerűek, és éppen tegnap Körmenden adtak egy teltházas nagy sikerű koncertet, most nálunk is érkeznek, és a második ajánlatot ők hozzák, ez a 4-es Street zenekar, daluk címe Erdőben nem jártál.

0: Ez a mai három ajánlatunk, remélem, hogy sikerült választani, és ha megvan a befutó, akkor bátran telefonáljanak. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19, de küldhetik a szavazatot e-mailben, vagy akár messenger üzenetben is. A három dal pedig Pál Dénes, Nem kell más, Négyes Street zenekar, Erdőben nem jártál, és Tarány Tamás, Fordul a szél irány. És van telefonálunk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Tündire, igen?
0: Igen, üdvözlöm, Mária.
1: Igen, én szeretnék a Pál Dénesre szavazni.
0: A Pál Dénes is a Nem kell más című dal. Rendben, Mária, igen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Minden jót, nagyon szép napot kívánok önnek, viszont hallásra. Van telefonálunk újra. Üdvözlöm, igen. Jó napot kívánok!
1: Én mindjárt a stúdióban, én is szavaznák a Pál Dénesre.
0: A Pál Dénes, akkor az elsőre.
1: Igen, nagyon szépen.
0: Rendben, köszönöm szépen, Ili.
1: Viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra, vigyázzon magára, jó egészséget. Van itt még szavazat, szia Tünde, szavazok az első dalra Tiborral, ezt küldte nekünk László. Nagy Szaláncról köszönjük szépen Lászlónak is, és van várakozó telefonálunk. Halló!
2: Szervusz, drága Tündiki! Én Jutka vagyok, ketten szavaznánk a Pál Dénesre.
0: Pál Dénes két szavazat. Rendben, Jutka, köszönöm szépen. További szép hétvégét, jó rádiózást kívánok!
2: Köszönöm!
0: Minden jót! Közben érkezett még szavazat. Szeretnék szavazni a párommal az első dalra. Nagyon szépen köszönjük, további szép napot kívánok mindenkinek. Ezt írta Anna Vasszarról. Köszönjük szépen Annáéknak is. Van telefonálunk. Halló!
3: Jó napot kívánok! Tünde, szeretik szavazni az elsőre.
0: Rendben, az elsőre egy szavazat.
3: Igen.
0: Gizi, köszönöm szépen. Szép hétvégét, viszont hallásra. Jött még itt üzenet. Szép napot kívánok, Tünde, szeretnék szavazni a második dalra. Köszönöm szépen a lehetőséget. További szép napot kívánok. Ezt küldte nekünk Iváncról Krisztina. Eltett már jó néhány év. Van telefonálunk. Üdvözlöm, jó napot kívánok.
4: Köszönöm, kedves Tünde, én Béla vagyok Utolföldéről, én szavaznék a második dalra.
0: Rendben, köszönöm szépen, Béla, minden jót kívánok önnek.
4: Én is köszönöm szépen.
0: Ugyan további szép önöknek. Napot, viszont hallásra. Szia, kedves Tünde, szép napot kívánok mindenkinek, én az első dalra szavazok. Ezt az üzenetet Ibolya küldte Puszta Szent Lászlóról. Ibolyának is köszönjük szépen. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
5: A második dalra szeretnék szavazni.
0: Rendben, köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.
0: Minden
5: szépen,
0: jót.
5: És további szép napot kívánok.
0: Önnek is szép napot, viszont hallásra.
5: Köszönöm, viszont hallás.
0: Itt van egy újabb üzenet, szia Tünde, szeretnék szavazni a második dalra. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok. Üdvözlette Gabriella Szentpéterfáról. Köszönjük szépen Gabriellának is. És van közben telefonálunk is. Halló, jó napot kívánok.
6: Szép napot kívánok, milyen kedves rádiósoknak, Zoli és Nagy Becső, szervusztok.
0: Szervusztok.
6: Kedves minden, milyen második dalra szeretnék szavazni.
0: Két szavazat, rendben. Köszönöm szépen, Zoli, szép hétvégét.
6: Viszont kívánok.
0: És jó egészséget kívánok.
6: Köszönjük, sziasztok.

0: Van, telefonálunk újra, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Halló,
0: jó napot kívánok!
1: Drága Tünde, Németné Klári vagyok, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, Klárika!
1: Édes Tündém, a második dalra szeretnék szavazni.
0: Köszönöm szépen a szavazatot, Klárika, valóban jó a dal. Köszönjük szépen, hogy minket hallgat. Nagyon
1: minden
0: szép hétvégét.
1: Stúdióba.
0: Jó egészséget.
1: Jó egészséget, minden jót.

0: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szia Tünde, Margó vagyok Pápáról.
0: Szia Margó.
1: Szeretnék szavazni Pál Dénesre.
0: Pál Dénesre egy szavazat, köszönöm szépen Margó. Minden jót, további jó rádiózás, szép napot. Van-e még telefonálunk? Hello!
2: Hello, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: A második gyarra szeretnék szavazni.
0: Igen, és kitől kaptuk a szavazatot? Még egyszer?
2: Éva vagyok.
0: Éva, köszönöm szépen, Éva, egy kicsit rosszul hallottam az imént. Köszönöm szépen, minden, hogy minket választott. Nagyon szép hétvégét, és köszönjük a szavazatot is. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok! Még lehet egyébként szavazni, tehát telefonszámunk 575-17-18 és 575-17-19, de küldhetik e-mailben, és természetesen messenger üzenetben is a szavazatokat. Döntsék el önök, hogy melyik legyen a hét zeneszáma. Közben érkezett, szép napot kívánok, én a második dalra szeretnék szavazni. Andrea küldte ezt az üzenetet nekünk, köszönjük szépen Andreának is.

0: Eddig vártuk a szavazatokat, és ez tényleg csak egy hajszálon múlt. Nem kapott szavazatot Tarány Tamás és a Fordula szélirány. 10 szavazattal lett a második a 4-es street, és az erdőben nem jártál, és csupán ez az egyetlen szavazat döntött. Pál Dénes ugyanis 11 szavazattal ezt a mai választást behúzta, tehát a Nem kell más című dala hivatalosan a 7 zeneszáma, úgyhogy a következő egy hétben tényleg sokat fogjuk hallgatni, mint ahogy most is, hiszen hivatalosan újra megszólal, jön Pál Dénes és a Nem kell más.
1: A hét zeneszáma.

0: más.
1: Hivatalosan tehát ez a hét zeneszáma, és ezt játszottuk az imént Pál Dénestől. Most 9:30 után vagyunk 8 perccel, és nálunk nagyon-nagyon sötét felhők gyülekeznek, nagyon intenzíven, és ezek súlyos esőfelhők, amik valószínűleg, hogy néhány órán belül le is csapnak erre a vidékre. 11 fok van jelenleg egyébként Lendván, tehát hűvöskés a délelőttünk, és a mostani helyzet az egész országra egyébként az esőt és a vastag felhőzetet mutatja. A legtöbb helyen borús az idő, és a hajnali hőmérséklet óta maximum 1-2 fokot emelkedett a kinti levegőnek a hőmérséklete. Alapvetően borús időre készülhetünk, hiszen a meteorológusok elárulták, hogy ez a hétvége bizony sok esőt hoz, akár egy félhavi mennyiség is lehullhat ez alatt a két nap alatt, a havi csapadék mennyiség fele érkezik erre a hétvégére. Egészen pontosan a mostani prognózis szerint valamikor déltől érkezik hozzánk is az eső, és aztán gyakorlatilag szünet nélkül a következő órákban esni fog, és még vasárnapra is, főleg a délelőtti órákra ígérnek a meteorológusok csapadékot. Nyilván most a hétvégi programoknak ez nem igazán kedvez, hiszen ezekben a pillanatokban fog majd elstartolni a családok napja, ugye Radamosban, de hát számos más esemény is lesz ezen a hétvégén. Készüljenek esőkabáttal, esernyővel, kicsit vastagabb, melegebb öltözettel, a cipő az legyen vízálló, a kabát is, és aztán akár ezek a programok is beleférhetnek, hiszen a szervezők azért gondoskodnak ilyenkor a fedett helyszínről, de ettől függetlenül most kell kicsit a melegebb öltözet. Szerintem az sem vétek, ha valaki befűt, mert azért hűvös van odabent a lakásban is, és nyilván komfortosabb, hogyha kellemes melegben tudjuk ezt a mai napot is így együtt átvészelni az időjárás ellenére. Úgyhogy hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, szerintem a legjobb szombati program tud lenni. Mi folytatjuk most a Huligánszel, itt lesz Tóth Vera, aztán jön a Párniválják, a Triász, 10 órakor pedig várja önöket majd friss hírekkel a délelőtti hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik, és az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stojanko Stanyevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Urska Bláznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az eheti rádiórendelőben, szombaton 10 óra 15 perckor.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: Vidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Közel 2500 rajzból válogatta ki Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója, Breda Ilics Klancsnik művészettörténésszel közösen azt az anyagot, amelyik mellett Király Ferenc Munkácsi díjas alkotóművész utóbbi 20 évben készült szobrai kerültek közönség elé. Így idén a Képzőművészet nagyjai című sorozatban hazai művész alkotásait tekintheti meg a közönség október végéig. Király Ferenc a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémiát végezte el, majd Zágrábban folytatta tanulmányait. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amelyik az egyik legrégebb Szlovéniában. Keményebb pénzügyi kontrollt jelentett be Kármán András. A magyar pénzügyminiszter azt közölte, hogy a kabinet egyelőre nem látja teljes egészében, milyen kötelezettségeket vállalt az előző kormány. Emiatt most még nem tudnak pontos képet adni a költségvetés állapotáról. A miniszter szerint azonban az eddig rendelkezésre álló adatok és a már részben feltárt vállalások alapján indokolt a fokozott költségvetési fegyelem. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúsként kezeli az esetet. Az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. Az INSZP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Donald Trump amerikai elnök óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan kikiáltsa függetlenségét Kínától, írja a BBC. Az amerikai elnök, aki a héten kéttapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, Xi Jinping, kínai elnök nagyon erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. A tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik, a két nemzet összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet, figyelmeztetett a kínai elnök a tárgyalások során a kínai állami média szerint. Mint ismert, Kína az elmúlt években fokozta a katonai gyakorlatokat a sziget körül. 2025 év végén erre reagálva a Trump adminisztráció bejelentette, hogy 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot adna el Tajvannak, amit Peking elítélt. Hatalmas erejű, a mérések szerint 6,7-es erősségi földrengés rázta meg Japán északkeleti részét ma, helyi idő szerint a kora délutáni órákban. A földmozgás középpontja Iwate prefektúra közelében, mintegy 50 kilométerre Ofunata városától volt. Személyi sérülésekről vagy komolyabb szerkezeti károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés, de a területen lévő nukleáris létesítményeket és a vasúti közlekedést azonnal leállították és felülvizsgálják. Sport. A CD Vita Olimpia befejezte a szezont, miután az ABA kosárlabda liga negyeddöntőjének harmadik mérkőzésén 95-86 arányú vereséget szenvedett a Cervena Zvezdától. A mérkőzés kimeneteléről az utolsó negyed döntött, amit a hazai pályán játszó belgrádi együttes 13 ponttal nyert meg.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára felhős lesz az ég, főként a déli és a nyugati ország részben, helyi záporokra, a tenger melléken dörgésen kísért zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 18 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gyurtomár körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés délután 3:30-ig, teljes útlezárás lesz érvényben Radenci, Gornja Radgona, Vucjavász, Gederovci és Petanci térségében a három szívfutó rendezvény miatt.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Az Országos Népegészségügyi Intézet muraszombati egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és a fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik és az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stoyan Kosztajevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Uska Bráznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az eheti rádiórendelőben, szerkesztette Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Az Országos Népegészségügyi Intézet NIÖZ muraszombati egysége szervezésében már hagyományosnak mondható a gyerekek és serdülők korú fiatalok táplálkozásáról szóló szakmai tanácskozás, amelyet a muravidéki tanintézetek, pontosabban óvodák és iskolák étkeztetési szervezőinek készítenek. A találkozók lényege, hogy az étkeztetéssel megbízott illetékesek folyamatosan értesüljenek a bevezetett újdonságokról. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Az imént említett tanácskozáson dr. Stoyan Kosztajevec táplálkozási kutatásokkal foglalkozó egyetemi docens a pedagógiai stratégiákat mutatta be, amelyek ismeretével serkenthető a gyerekek és serdülőkorú fiatalok egészséges étkezésre való átállása. A korszerű világban ez nem olyan egyszerű feladat, hiszen a közösségi média, a család, a kortársak, a divat is befolyásolja, mit esznek a gyerekek. A szakember elsősorban az úgynevezett táplálkozási műveltség fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ami a tudás, a megfelelő információk, a gyakorlati ételkészítési fortélyok és az elemző gondolkodás együttese. A táplálkozási irányelvekért folyó küzdelem nem olyan egyszerű dolog, s a legtöbbször itt a felnőttek jelentik a gondok, nem de dr. Kosztajevec.
3: Ja, bizony, majd a veliko vlogo starši.
4: Ezen a téren nagy szerep jut a szülőknek, és az lenne a legjobb, ha az iskola és a szülő kézenfogva valósítanák meg e feladatot. Ha egyszer az iskola szakmailag alátámasztott elvek alapján kínálja az étkeztetést, nagyon fontos, hogy a szülők támogatásban részesítsék azt. Nem pedig, hogy orfintorgatással fogadják az új irányelveket, illetve az új ételeket, amelyeket kínálnak a gyerekeknek. Az volna jó, ha az iskolát támogatnák a törekvéseikben. De valójában az lenne az ideális, ha mindkét fél képzésben részesülne. Szóval a szülőkben is tudatosítani kellene, mire van szüksége gyermekének a táplálkozás terén, és arról is, hogy milyenek a táplálkozási szokásai. Ugye többször láthatjuk, hogy a gyerekek kütyük, táblagép vagy okostelefon mellett fogyasztják el az ételt. Ilyenkor nem is tudják, hogy ételt fogyasztanak. Jó magam azon elméletnek a híve vagyok, hogy amikor eszünk, akkor arra az időre minden médiát, rádiót, tévét, illetve a kütyüket kikapcsoljuk. Legfeljebb egymással beszélgetünk, noha, amint azt a pszichológusok is javasolják, táplálkozás közben ne a komoly problémák megoldásával foglalkozzunk. Ez szerintem fontos. Meg hát a gyerekeket kiskoruktól kezdve be kell kapcsolni az ételkészítési folyamatokba, hogy ők is el tudjanak készíteni egy-egy falatot, és nem utolsó sorban hozzájárulnak az étkezés utáni asztal letakarításához is. Erre a tudásra előbb-utóbb szükségük lesz. Sokszor elfogy a pénz arra, hogy házhoz szállítsák az eledelt, és ez nem is a legolcsóbb táplálkozási lehetőség. Tudja, évekkel ezelőtt Amerikában, Texasban jártam, és akkoriban 600 háztartástan tanárt kerestek. A semmiből felbukkanó szükséglet annak a következménye volt, hogy az emberek életszínvonala rohamosan csökkent, s már nem futotta a készételek vásárlására, és egyszerre otthon kellett főzniük, mert az olcsóbb megoldás volt. Ekkor ráéreztek, hogy az embereket az otthoni ételkészítési fortélyokra is ki kell képezni.
2: A gyerekek és fiatalok táplálkozását nagyban a média is befolyásolja. Nem is a klasszikusok, hanem még inkább a szociális hálóknak van nagy ereje e téren. Nem csak a divatételek kerülnek itt bemutatásra, hanem az egészséges táplálkozás igéjét hirdető közben merőben eltérő diéták és módszerek is ugyanitt kerülnek közönség elé. A táplálkozási piramis, amelyből nem is olyan régen csak egy volt, most nagyon sok és rendkívül különböző formában jelenik meg. Hogyan lehet megtalálni az információk kavarodásában az igazit?
4: A kérdés, hogy például nemzeti szinten mennyire egységes az egészség promóciója, és azt milyen egységes didaktikai eszközökkel valósítják meg. Én valamelyest kritikus vagyok Szlovéniával szemben, hiszen többször előfordul, hogy nem tudjuk, milyen irányba menjünk, és milyen táplálkozási módszereket kellene népszerűsíteni. Véleményem szerint a megfelelő intézményeket, mint például a NIZ, bizalomban kell részesíteni. Ők azok, akik elkészíthetik az irányelveket, amelyeket valamennyien követni tudunk. És akkor például nem történne meg, hogy amikor az iskolákat járod, különböző táplálkozási piramisokkal találkozol, mert azt rakták ki, amire valaki valamilyen médiában rátalált. Ezzel szemben, ha egységes elveket követnénk, akkor Szlovénia szerte egyforma táplálkozási trendet követnénk. Igaz, hogy manapság a vegetáriánus táplálkozás népszerűsége valamelyest növekszik, de a tudományos bizonyítékok alapján az embernek állati eredetű táplálékra is szüksége van. Abszolút nem akkora mennyiségre, mint amennyit mi emberek elfogyasztunk. Viszont ez is az egészséges táplálkozás része. Nagyon fontos a mindenféle és fajta élelmiszernek a táplálkozásba való bevonása. Így szerzi be a szervezet a számára szükséges tápanyagokat. És ha az óvodásokat megkérdezzük, mi tartozik az egészséges táplálkozáshoz és mi nem, minden bizonnyal felsorolnák, hogy nem egészséges túl sok cukrot és édességet enni. Ezzel szemben a gyümölcsöt és a zöldséget ajánlott fogyasztani. Azonban azt látjuk, hogy az emberek az életkorral nem gyarapítják a tudást, illetve nem szerzik meg a pontosabb információkat arról, amit már óvodáskorukban tudtak. Arról, hogy mennyi zöldséget vagy mennyi gyümölcsöt kell fogyasztani, mely élelmiszerekkel ajánlott táplálkozni, miért jobb az ökotermesztésű élelem. Minden bizonnyal nincs szükségünk arra, hogy minden pénteken elmenjünk az önkibe, és 6 csomag édesített szénsavas üdítőt vásároljunk. Közben pedig jajgassunk, hogy az ökotermesztésből eredő élelem milyen drága. Kevesebb üdítő mellett a minőségibb táplálékra is futja. És ha már az italt említettem, Szlovéniában nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy jó minőségű ivóvízünk van, s nincs arra szükség, hogy azt az üzletben vásároljuk meg.
2: Létezik-e tiltott eledel? Ugyanis egy alkalommal egy táplálkozási szakember mondta, hogy nincs tiltott élelem, csak a mennyiséget kell betartani.
4: Tudja, két dolog fontos. Az egyik az élelem minősége, és természetesen a másik, a mennyisége. Például miért kellene a hagyományos muravidéki gibanicát kevesebb zsiradékkal, tejföllel, cukorral készíteni? Én nem látom ennek szükségét. Természetesen az a kérdés, mennyit eszünk belőle? 3 kockát, vagy csak egy felet. Mindennapjaink során nagyon sok ünneplésre kerül sor. Már az iskolásoknak is számos szülinapi és más buliuk van. És ez merőben más, mint régen volt, amikor az ünnepi lakomák kevés számban fordultak elő. Most viszont, ha a gyerek egy hét alatt 3 szülinapra megy, legalább 3-szor fogyaszt energiagazdag ételt. Valahogyan rá kellene szoknunk az ünneplésre anélkül, hogy sokat együnk. Szóval a kínálatot kell csökkenteni. Csak idézzük fel az 50 vagy 60 évesek szülinapi mulatságait, amikor a saláták, pecsenyék, reszelt krumpli és még sok minden más is a vendégek elé kerül. És gyakran a zöldség és a saláta marad meg a tálakon. Pedig valójában az volna az igazi, ha először elfogyasztanánk a salátát, s a gyomrunkat valamelyest feltöltenénk, így később kevesebb hely maradna a konkrétabb falatokra.
2: Stojan Kosztányevec, mint táplálkozási szakember és egyetemi előadó, mennyire elégedett a nevelő-oktató intézetek étkeztetésével?
4: Azt hiszem, bíznunk kell abban, hogy ez az étkeztetés a megfelelő, hogy az intézetekben törekszenek. Valójában erre enged következtetni az Országos Népegészségügyi Intézet kutatásaiból eredő megállapítás. Szlovéniában törekednünk kell, hogy megőrizzük a jelenleg érvényes táplálkozási rendszert. Azonban felmerül a kérdés, hogy valóban szükséges-e az ingyenes étkeztetés. Ez ugyanaz én személyes véleményem. De ha például górcső alá vesszük Svédországot, Norvégiát, és náluk abban a kultúrában felajánljuk az ingyenes étkeztetést, ott az emberek nagy megtiszteltetéssel és felelősséggel fogadják. Közben az az érzésem, hogy Szlovéniában ehhez még nem szoktunk hozzá, hogy hasonlóan viszonyulnánk ahhoz, ami ingyenes, noha ez is az adóból volt kifizetve, hogy tudatosulna bennünk a felelősségérzet. Nagyon világosan megtapasztalhattuk a közelmúltban, amikor a középiskolások ingyen kosztot kaptak az iskolában, hogy milyen nagy mennyiségű hulladék eledellel szembesültünk. Egész pohár joghurtok, szendvicsek landoltak a kukában. És etéren nagyon sokat tennivaló. Az iskolai közegben is, meg otthon is az étel iránti megbecsülést, az étkezés kultúráját kell kifejleszteni. Reméljük, egyszer ez is meg lesz. De még mindannyiunk nagyon sok fáradozására lesz szükség.
3: Bo treba kar uložit velik truda v to, a ne vseh.

0: A Nielsenek a gyerekek étkeztetéséről szóló tanácskozásán dr. Urska Bláznik egyetemi docens a nélkülözhetetlen, de szokásainkban túlzott sóhasználatról tartott tájékoztató előadást. Az egészségügyi világszervezet, WHO, mintegy 10 éves irányelve értelmében a felnőtt személy sószükséglete napi szinten 5 gram. Szlovéniában átlagban naponta 10 gram sót fogyasztunk. Különösen aggasztó, hogy egy iskolai 10 óraiban akár 3,9 gram sót is megállapítottak, ami már egyetlen étkezéskor meghaladta a gyerekeknek javallott 3 gram só mennyiséget. Dr. Urska Bláznik, hogy lehetne a gyerekeket és serdülőket az egészséges táplálkozásra szoktatni azzal a céllal, hogy felnőtt korban is így táplálkozzanak, és természetesen ennek köszönhetően egészségesek maradjanak. Különböző stratégiákkal törekszenek elérni a kitűzött célt, amelynek elérése nem is olyan egyszerű feladat. Konkrétan már a só mennyisége a mindennapi táplálkozásban túlméretezett, noha másfelől fontos, mert segítségével szavatoljuk a szervezetnek nélkülözhetetlen jódbevitelt. Hogyan lehet mindezt közös nevezőre hozni?
1: Ahogy ön is megállapította, több stratégia is létezik. Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a legfontosabb, hogy már a gyerekek és azután a serdülők mindezekbe a tevékenységekbe aktívan bekapcsolódnak. Nagyon fontosnak látjuk továbbá, hogy saját maguk készítsék el az ételeket, hogy megismerkedjenek a mennyiségekkel, hogy talán különböző ételféléket is megkóstolnak, hogy a másféle ételekkel többször megkínálják őket, és hogy fokozatosan a más ízeket is megszoktatják velük. Így valójában a gyerekek önmaguk is rájönnek arra, hogy nem kell agyonsózni az ételt, mert léteznek egészségesebb és jó alternatívák. Ugye az egészséges ételek gyakran versenyt futnak a gyors éttermi kínálattal. Ez utóbbi pedig nagyon is illeszkedik a fiatalok ízléséhez. Rengeteg energiát fektetnek bele abba, hogy a fiatalok kedvére készüljenek az ételfélék. Mi pedig azt szeretnénk, ha már a gyermekkorban elsajátítanának valamilyen táplálkozási mintákat, amelyek úgymond megvédenik őket a különböző gyors ételkínálók nyomásától. Azt persze tudjuk, hogy a serdülők nagyon gyorsan és nagyon jót szeretnek bekapni. Az egészséges étel készítése azonban időigényesebb, és itt a versenyt néha elveszíthetjük. Azonban azt is tudjuk, hogy a serdülőkor a különböző dolgokba való belekóstolás ideje. Viszont a fiatal felnőtteknél, amikor már gyerekeket is vállalnak, szeretnénk, ha ismét visszatérnének a gyermekkorban megtanult táplálkozási szokásokhoz.
0: A só esetén nehéz begyakorolni, hogy mennyi az a megfelelő mennyiség, amelyre a szervezetnek szüksége van. Állítólag már az egy szelet kenyérben található só napi szinten a szervezetünknek elegendő volna. Ugyanakkor a só mennyiségét fűszer és gyógynövényekkel is helyettesíteni lehet. Elképzelhető, hogy a gyors ételekben a só helyett fűszer és gyógynövényeket alkalmaznának, s a fiataloknak is ínyére lennének?
1: Ez egy jó ötlet. Mi tudatában vagyunk annak, hogy egy ember képtelen minden ötlet megvalósítására. Nem éppen egy legmegfelelőbb, hanem az úgynevezett hízlaló közeg tagjai vagyunk. És akár azt is állíthatnánk, hogy meglehetősen sós közegben élünk. A sóbevitel 75%-a a felkínált élelemmel kerül a szervezetünkbe. Egyénileg tehát nem sokat lehet tenni. Ezért vagyunk itt mi, akik illetékesek és felelősek vagyunk ezekért a dolgokért. Nekünk kell együttműködnünk a termékek előállítóival és az ételkínálókkal. Ez az út vezet ahhoz, hogy a serdülőnek egyszerűen nem marad más, csak az egészséges választás.
0: Tény, hogy a túlzott sófogyasztás hosszú távon számos egészségügyi panaszt és betegséget okozhat. Valamilyen módon akár az alkoholhoz és a dohányáruhoz is hasonlíthatnánk. Dr. Bláznik, mi a véleménye a sófogyasztás törvényes szabályozásáról?
2: No, to bi vsekakor pripomoglo, to bi bilo v bistvu najlažje, ne?
1: Ez mindenképpen hozzásegítene a kevesebb sófogyasztáshoz. Lényegében ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Csak hogy a másik oldal, amely nem akarja ezt, bizonyos nyomásgyakorlást végez. Véleményünk ugyanis az, hogy a fogyasztó jogában áll választani, milyen kenyeret fog enni, sótlanabbat vagy sósabbat. És hogy a fogyasztó képes megítélni, mennyi sót fogyaszt. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. A fogyasztó erre egyedül nem képes. Folyamatosan fontolgatjuk ezt a lehetőséget, noha ez egy véglet lenne. Meggyőződésünk, hogy az ételelőállítók, például a pékek, hajlandók meghallgatni az érveket, és csökkenteni a só mennyiségét a kenyerekben. De amennyiben nem lesz általános konszenzus, akkor egy ilyen szélsőséges intézkedéshez kell folyamodnunk. Persze azok, akik már most közreműködnek, nekik nem lesz problémájuk. Akik azonban továbbra is nagyon sóznak, azok viszont nehézségekbe fognak ütközni.
0: Szava hihetőek-e a termékdeklaráción feltüntetett értékek?
1: Azt hiszem, igen. A termékdeklaráció ugyanis az élelmiszer jelvénye. Az élelmiszeripari technológusok készítik párhuzamosan a termék előállításával. Nem utolsó sorban a deklarációk hivatalos ellenőrzésen esnek át. Természetesen az ott feltüntetett számok nem jelentik az abszolút mennyiséget. Van, amikor csak a becsült mennyiséget tüntetik fel. De átlagban mondhatjuk, hogy ha valaki a termék címke olvasásának köszönhetően például kevésbé sós termékek mellett dönt, akkor ténylegesen is kevesebb sót fog fogyasztani. Szlovéniában az Egészségügyi Minisztérium támogatásával kifejlesztettünk egy nagyon hasznos applikációt. A VSKIS alkalmazás segítségével egyszerűen szkennelni kell a termék vonalkódját, és azonnal ott van a termék energiaértéke. S többek közt arról is tájékoztatót kapunk, megfelelő-e vagy túl sok a termék sótartalma. Igazából ez egy nagyon hasznos alkalmazás.
2: Vrednostih nekako je preveč, tako da v bistvu zelo taka uporabna aplikacija.

0: Kedves hallgatóink, Önök a rádió rendelőben a dr. Stoyan Kosztányevetszel és dr. Urska Bláznikkal készített beszélgetést hallották. A szinkron Szőke Krisztina és László Csaba olvasta, a hangtechnikus Bencik István volt, szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszont hallásra!
1: Rádió rendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

Az első igazi nagy sikere Majkának, és szerintem máig az egyik legjobb dal, ez volt a Belehalok című sláger. Ranen Keating érkezik, Kökény Attila, de előtte nézzünk néhány programajánlatot. 10 óra 30 perckor elstartolt a Családok napja a Radamosi falu otthonnál. Lesz zenés szórakozás, a Csuki együttese, gyerekeket, felnőtteket, változatos program várja, tehát minden korosztályra gondoltak a szervezők, a belépés díjtalan, délután 3 órától pedig a Duo Teo zenél majd. Ingyenes ételitalról is gondoskodnak a szervezők, illetve gondoskodtak, úgyhogy ha még nincs programjuk, akkor Radamos ma egy jó kikapcsolódási pont lehet. Szintén mai rendezvény, ugyanis ma 18 órától a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában Böröc Nándor, Akril Tulok és Filc Bölény hamis őskori mesék, képek, hangok, szavak kiállítás megnyitóra kerül sor, mindenkit szeretettel várnak. Ezen kívül a Muraszombati Pomorja Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából sok szeretettel vár minden érdeklődőt a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára, amely már jövő héten, május 19-én kedden 18 órakor nyílik meg a Muraszombati Vár első emeleti kiállító termében. 11 éves közreműködés eredménye, a Rozsice csoporttal dolgoznak együtt, mű és kreppapírból készítenek virágokat, és ezeket lehet majd megtekinteni. Egyébként a kiállítás szeptemberig lesz látogatható Muraszombatban. A Lenti Városi Könyvtár pedig minden érdeklődőt vár. Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző, Agymár csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatójára. A helyszín a Lenti Városi Könyvtár, és május 22-én jövő héten pénteken 17 órakor lesz. Tehát ez a kötet bemutató, köszöntőt mond Lenti Város polgármestere, a moderátor pedig Kepe Kocon Lili, mindenkit szeretettel várnak. És szintén jövő héten 11. pince hodos gyalog túra. Egyébként inkább hodos pince, mert hogy idén Hodosról indulnak reggel 6-kor a vasútállomásról, aztán jön Kapornak, Domonkos, Szerdahely, Pártosfal, vagy Csekefa, Bakónakitó, Dobronak, Zsitkóc, Kálmaháza, Göntérháza, Hosszúfalú, Lendva, Csente, Völgyifalu és a cél Pince. Várhatóan este 7 órára érkezik meg a csapat, és nyilván minden éven van egy üzenete, idén már 11. alkalommal indulnak el, lehet szakaszokra is csatlakozni, hiszen a túra üzenete, hogy a lendvai és a goricskói térség lakóit egy picit összetartsa, közös célokat fogalmazzon meg, és a mozgásnak, hogy mekkora ereje van meg a beszélgetéseknek. Tehát ne feledjék, május 23-án, jövő héten, Hodos Pince gyalogtúra, idén már 11. alkalommal.

0: reklám.
1: Május 16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendvaközség szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg.

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalos és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 2023. júniusában kibocsátott és egy év múlva lejáró mintegy 500 millió euró értékű kötvényt fizet ki előtörlesztve az NLB. Szlovénia legnagyobb pénzintézete pénteken jelentette be, hogy a kifizetés dátuma június 27-e. Az előtörlesztés azért jó megoldás, mert ezáltal kevesebb kamatot kell kifizetnie a kibocsátónak, vagyis csökken a teljes visszafizetendő összeg. Az úgynevezett zöld kötvény olyan pénzügyi konstrukció, amelynek lényege, hogy a kibocsátó, például az államvállalat vagy bank, a bevont tőkét kifejezetten környezetvédelmi és fenntarthatósági célú beruházások, úgynevezett zöld projektek finanszírozására fordítja. A kötvényből befolyt forrásokat kizárólag a fenntarthatóságot előmozdító projektek, például megújuló energia, elektromobilitási vagy energiahatékonysági beruházások támogatására fordíthatja az állam. Ezeket a papírokat általában olyan befektetők keresik, akik pénzügyi döntéseikben a környezeti felelősséget is fontosnak tartják, vagy belső szabályozásaik miatt kötelezettek rá. Jellemzően intézmények vagy alapkezelők egészítik ki zöld kötvényekkel a portfóliójukat, de magánszemélyek számára is elérhető ez a befektetési forma. Szombaton és vasárnap rendezik meg a Celjei vásáron az Automotor Show Szlovéniát. Az ország legnagyobb autós és motoros rendezvénye a sebesség, a rangos autók, motorkerékpárok és az adrenalin látványosságok rajongóit vonza a fejedelmi városba. A rendezvény 15 év szünet után tavaly tért vissza Ljubljanába, ahol több mint 10 000 látogatót vonzott, idén pedig még ennél is több érdeklődőre számítanak a szervezők. Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjút, amelyben többek között miniszterelnökségének főbb eredményeiről beszélt, de kitért a választási vereség feldolgozására, a Tisza kormány első megnyilvánulásaira, valamint a jobboldal megújulásának útjaira is. A volt miniszterelnök szerint kiváló állapotban adják át Magyarországot. Szombatra virradó éjszaka Oroszország újabb dróncsapást hajtott végre az odesszai terület déli részén, elsősorban Izmail városában. Oleg Kiper, az odesszai területi katonai igazgatóság vezetője szerint a kikötő és lakóépületek rongálódtak meg. Egy drón egy 5 emeletes lakóépületet talált el, amelynek megsérült a homokzata, az erkélyek, valamint egy autóalkatrészbolt is lángra kapott. Emellett egy másik lakóépület is megrongálódott, amelyben 2 ember megsérült. A kikötőben egy raktárhelyiséget és egy adminisztratív épületet ért légicsapás, amelynek során betörtek az ablakok. A támadás következtében több vezeték is megrongálódott, ami 39 településen okozott áramkimaradást. Ezek helyreállításán jelenleg is dolgoznak. 2 napos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én a Kreml bejelentése szerint. Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentumot ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Qiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól egyeztet majd. Érdekesség, hogy az utazásra alig pár nappal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és delegációja szintén 2 napos látogatáson vett részt Kínában. Sport. A szlovén férfi jégkorong válogatott szombaton megkezdi szereplését a svájci elit világbajnokságon. Edo Terglár edző és játékosaiba 20 óra 20 perckor Friburgban lépnek jégre Csehország ellen. A szlovénok elsődleges célja a bennmaradás biztosítása a világ 16 legjobb csapatát felvonultató versenyben.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára felhős lesz az ég, főként a déli és a nyugati ország részben helyi záporokra, a tenger melléken dörgéssel kísért zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 18 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Sportrendezvény miatt ma délután 3:30-ig szakaszos útlezárás lesz érvényben Radenci, Gornyaradgona, Vucsjavas, Gederovci és Petánci térségében. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
3: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
4: Geopolitikai realitásunkat tükrözi, hogy a szlovén hadsereg is egyre intenzívebben toboroz. A beltinci toborzás az egyik ilyen most már 20 éves újkori hagyománnyal rendelkező, országosan is egyedülálló esemény. Itt idén először Lendva szekere is felvonult környékbeli fiataljainkkal, tehát a szokás a kétnyelvű területre is megérkezett. Első a biztonság, szombaton 14 óra 15 perckor, ismétlés hétfőn 21 órakor.
3: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
5: Már is indul 7 perccel 11 óra után a Sláger kívánság műsor, de ennek van egy szignálja, úgyhogy utána jövök vissza.
0: Kívánság műsor.
5: Na így már kerek, úgyhogy indulunk is egy Balázs Pali dallal. Kedves Tünde, szeretném meghallgatni Balázs Pali Soha ne légy szomorú című dalát. Köszönöm a lehetőséget, Ibolya Puszta Szent Lászlóról küldte ezt az üzenetet, és természetesen hívhatóak is vagyunk a műsor ideje alatt, úgyhogy délig az önök kívánságait teljesítjük.

0: És már is folytatjuk a kívánság műsort telefonálóval. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok, kedves Szünde. Mária vagyok. Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, kicsit szomorkás a hangulatom.
0: Hát ne legyen az, jó?
1: Hát,
0: ez a dal egy picit, ez a dal egy picit felderítjük, jó?
1: Igen, igen, köszönöm. Kérem.
0: Minden jót, vigyázzon magára.
1: Köszönöm,
0: szép napot, viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Halló, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, édes Tündi, Kim Jutka vagyok. Én szeretném kérni Tibutot, Csavarog a szívem. Ezt szeretnénk a lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával és Angélával meghallgatni, és a rádió minden kedves hallgatójával. Köszönöm szépen, hogy teljesítitek kérdésemet. További szép napot, és jó pihenést kívánok majd nektek.
0: Ugyanezt kívánjuk, és további jó rádiózást. Hamarosan érkezik a dal. Köszönjük
2: Köszönöm
0: szépen.
2: Dina.
0: És van itt még egy kérés, kedves Tünde, szívesen meghallgatnánk férjemmel Korda Györgytől a Búcsúszó című dalt, Marika és Feri Körmendről.

0: Ettől a daltól mi is most búcsúzunk. Korda György után mindjárt kiderül, hogy ki fog énekelni. Jó napot kívánok, üdvözlöm a telefonálót.
1: Szép üdvözlet, Tündik, én mindjárt csak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni édesanyám Fölnézek az égre.
0: Baktéva fog énekelni, jó?
1: Nagyon szépen megköszönöm. Jó munkát, jó egészséget, a viszont hallásra.
0: Csoda szép napot, jó egészséget, Ili, vigyázzon magára, küldjük
1: nagyon
0: a dalt.
1: Nagyon szépen megköszönöm, Tündikém.
0: Minden jót, viszont hallásra. És van még egy várakozó telefonálunk, üdvözlöm Önt is.
2: Halló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok.
2: Itt egy másik Ili, és szeretném megkérni Szűcs Judit előadásában, mondd, mit tegyek, hogy érezd című számot.
0: Nagyon szép kis dalt választott, kedves Ili, azt elárulja, hogy honnan hívott bennünket?
2: Beleznáról.
0: Köszönöm szépen, önnek is szép napot kívánok, minden jót.
2: Viszont önöknek is.
0: Viszont hallásra. És van itt még egy üzenet, kedves szerkesztőség, a szombati kívánságműsorban szeretném meghallgatni a Kispál és a Borztól, ha az Életben című dalt. Üdvözlettel, Lívia Lentiből.

0: Fél 12 múlt 7 perccel, van még időnk, úgyhogy jöjjenek a kérések. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tünde! Erzsi vagyok Pacsáról. Takács Nikolásztól szeretném meghallgatni, ha meggyötört a szív című dalt.
0: Remélem, hogy az ön szíve nincs meggyötörve, csak szereti ezt a dalt. Úgyhogy legyen nekem szép hétvégéje. Küldeni fogjuk mindjárt. És köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, további szép napot.
0: Minden jót, viszont hallásra. Van még egy telefonálunk. Jó napot Halló. Kívánok.
2: Halló, jó napot kívánok, kedves Tünde. Éva vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlöm, Éva.
2: Szeretnék meghallgatni Republiktól, szeretni valakit valamiért.
0: Nagyon jó választás. Szeretjük a dalt. Nagyon szép dal. Köszönjük szépen.
2: Én is
0: szép napot önnek,
2: köszönöm
0: Éva.
2: Köszönöm a lehetőséget, és gyönyörű hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Önnek is minden jót,
2: viszont hallásra.
0: És van még egy üzenetünk, kedves Tünde. A mai szombati kívánság műsorban szeretném kérni az Il Volo Grande Amore című dalát. Kellemes hétvégét mindenkinek. Köszönettel Betty Palinból.

Folytassuk már is kívánságokkal. Kedves szerkesztőség, a szombati kívánság műsorban szeretném meghallgatni Pajor Tamástól a Budapeste című dalt. További szép hétvégét kívánok mindenkinek, üdvözlettel Móni Lentiből, és itt van egy másik üzenet is. Ábrahám László Nagyszaláncon hallgat bennünket, Felvidéken, és Zámbó Jimmy dalt kér tőlünk, Szeretnélek újra megtalálni címmel.

Egy icipicit még itt vagyok közel a mikrofonhoz, de már csak tényleg annyi időre, hogy a következő dalt felkonferáljam. Üdvözlöm a rádió dolgozóit, szeretnék egy dalt kérni. A mostani kívánság műsorban Harangozó Teri Nyár Velence Fények Marika Keszthelyről küldte az üzenetet, úgyhogy az ő kérésével zárjuk le ezt a mai délelőttet, illetve zárom le én, mert hogy a folytatásban érkezik majd Gönc Tamara, ő lesz a következő 7 óra műsorvezetője. Hajnalban Bencik István hangtechnikussal kezdtünk, aztán 8 óra óta már Király Tomi a vezérlő helyiségben, és ő marad este 7-ig a délutános csapat részeként, én pedig köszönöm szépen a délelőtti figyelmet.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak röviden.
2: Pénteken megnyílt Király Ferenc Munkácsi Díjas alkotóművész kiállítása Lendván.
1: Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról.
2: A magyar kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
1: 36 főként európai ország, köztük Szlovénia is csatlakozott a hágai különleges törvényszékhez.
2: Két napos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én.
1: 6,7-es erősségi földrengés rázta meg Japán északkeleti részét ma. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat egy helyi vonatkozású hírrel indítjuk. Számítunk figyelmükre a folytatásban is.

0: Közel 2500 rajzból válogatta ki Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója, Breda Ilics Klancsnik művészettörténésszel közösen azt az anyagot, amelyik mellett Király Ferenc Munkácsi díjas alkotóművész utóbbi 20 évben készült szobrai kerültek közönség elé.
1: Így idén a Képzőművészet nagyjai című sorozatban hazai művészalkotásait tekintheti meg a közönség október végéig. Király Ferenc a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémiát végezte el, majd Zágrábban folytatta a tanulmányait. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amelyik az egyik legrégibb az országban.
0: Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról. Az erről szóló javaslatot pénteken nyújtotta be egy alkalmazottakból álló érdekcsoport.
1: A csoport azzal vádolja az előterjesztőket, hogy kapkodnak, kizárják a nyilvános a vitából, visszaélnek a népszavazási joggal, kárt okoznak az államnak és a társadalomnak.
0: Áprilisi fizetésükkel együtt megkapták a köztisztviselők az idei nyaralási pótlékot is, amely 1630 eurót tesz ki.
1: A nem gazdasági tevékenységekre vonatkozó kollektív szerződés mellékletében foglaltak szerint a juttatást a 2026-os minimálbért 10%-kal meghaladó összegben kapták meg, közölte a közigazgatási minisztérium.
0: 2023. júniusában kibocsátott és egy év múlva lejáró, mintegy 500 millió euró értékű kötvényt fizet ki előtörlesztve az NLB. A pénzintézet pénteken bejelentette a kifizetés dátuma június 27-e.
1: Az úgynevezett zöld kötvény olyan pénzügyi konstrukció, amelynek lényege, hogy a kibocsátó, például állam, vállalat vagy bank, a bevont tőkét kifejezetten környezetvédelmi és fenntarthatósági célú beruházások, úgynevezett zöld projektek finanszírozására fordítja. A zöld kötvényből befolyt forrásokat kizárólag a fenntarthatóságot előmozdító projektek, például megújuló energia, elektromobilitási vagy energiahatékonysági beruházások támogatására fordíthatja az állam.
0: Szombaton és vasárnap rendezik meg a Celjei vásáron az Automotor Show Szlovéniát.
1: Az ország legnagyobb autós és motoros rendezvénye a sebesség, a rangos autók, a motorkerékpárok és az adrenalin látványosságok rajongóit vonzza a városba. A rendezvény 15 év szünet után tavaly tért vissza Ljubljanába, ahol több mint 10 000 látogatót vonzott. Idén pedig még több érdeklődőre számítanak a szervezők.
0: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a vagyonnyilatkozata alapján nincs telen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38.801.013 forint végkielégítés járna a hazán kifosztásáért, nem fogja megkapni, szögezte le a miniszterelnök.
1: Magyar Péter első kormányülését követően többek között arról is beszélt, hogy nem írja alá a végkielégítésekhez szükséges dokumentumokat, így a leköszönő Orbán kormány több tagja is jelentős végkielégítéstől eshet el. Ez több 10 milliós forintos összegeket jelentene egyes miniszterek esetében. 38 millió forint járna Nagy Mártonnak és Lantos Csabának, 23,3 millió forint járna Rogán Antalnak, Lázár Jánosnak, Nagy Istvánnak, Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Navracsics Tibornak és Szalai Bobrovnicki Kristófnak. 11,6 millió forint járna Bóka Jánosnak, Tuzson Bencének és Hankó Balázsnak, mivel nekik nincs meg a 3 éves jogviszonyuk. A kormánytagok közül többen már jelezték, hogy a pénzt jótékony célra a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak ajánlanák fel.
0: A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak.
1: A fideszes Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztériuma alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a Fidesz-szel, jó viszonyt ápoló fizikus élvonal alapítvánnyal, amely keretében 261,7 milliárdot fizettek volna ki 2031 végéig. A szerződés szerint évi 400 millió forintos infláció követő működési támogatásban is részesült volna a szervezet. Az élvonal alapítvány tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti az alapítványokat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. A Hankó nevéhez kötődő NKA botrányban fideszes celebek és egyesületek tömegét öntötték le közpénzmilliárdokkal. A kampányban a volt kormánypárt politikusaival turnézó Mága Zoltán például legalább 3,3 milliárd forintot kapott a koncertjeire. Mága fotósa 500 100 millió forint támogatásban részesült.
0: A pénteken késő este megjelent magyar közlönyben Magyar Péter miniszterelnök három személyügyi döntése jelent meg.
1: Az első miniszterelnöki rendelet szerint miniszterelnök helyettesnek nevezte ki a kormányfő Orbán Anita külügyminisztert, valamint szintén egy kormányfői határozattal szombattól Tóth Péter volt Tiszás kampányfőnök lett Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ezt már korábban bejelentette a miniszterelnök. A közlönyben továbbá megjelent egy államfői határozat, mely szerint Magyar Péter javaslatára felmentik az eddigi közigazgatási államtitkárokat. A 13 menesztett vezető a távozó kormány alatt szolgált.
0: 36 főként európai ország, köztük Szlovénia is csatlakozott a hágai különleges törvényszékhez, amelyet azért hoznak létre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt felelősségre vonják az Ukrajna elleni háborús agresszió büntetéért.
1: A 46 tagú európai tanács külügyminiszterei Moldovában tartott éves ülésükön fogadták el a végrehajtási megállapodást a különleges törvényszék létrehozásáról. A szervezet célja, hogy betöltse a Nemzetközi Büntetőbíróság, azaz ICC által lefedetlen joghatósági űrt. Az ICC 2023 márciusában adott ki elfogató parancsot az orosz elnök ellen háborús bűnök elkövetésének gyanúja miatt. Külügyminiszterek által pénteken elfogadott határozat leírja a bíróságot felügyelő irányító bizottság felépítését és feladatait. A bizottság feladata többek között az éves költségvetés jóváhagyása, a belső szabályzat elfogadása, valamint a bírák és ügyészek megválasztása, írja a Euronews.
0: Szinte egyhangulag 558 igen szavazattal fogadta el az Európai Parlament az első kifejezetten kutyákra és macskákra vonatkozó átfogó uniós állatvédelmi jogszabálytervezetet.
1: A döntés értelmében minden magántulajdonban lévő ebet és macskát kötelező lesz mikrocsippel ellátni, adataikat pedig egy uniós szinte kompatibilis nemzeti adatbázisban rögzíteni. A szabály az EU-n kívülről érkező kedvencekre is vonatkozik. Az átállásra sávos türelmi időt adnak. A tenyésztőknek és menhelyeknek 4, a kutyatartóknak 10, míg a macska tulajdonosoknak 15 évük lesz felkészülni. Az irányelv drasztikusan fellép a felelőtlen szaporítás és az állatkínzás ellen. Szigorúan betiltják a beltenyészetet és az olyan extrém tenyésztést, ahol a túlzó anatómiai jellemzők, például a túlzottan nyomott orr már az állat egészségét veszélyeztetik. Végleges tilalom alá esik a kedvencek versenyek miatti megcsokintása, fül- és farokvágás. Továbbá az orvosi eseteket leszámítva tilos lesz a tartós lánc verés és kikötés is. A jogszabályt a tagállami miniszterekből álló tanácsnak még hivatalosan jóvá kell hagynia, de a korábbi alkuk miatt ez már csak formalitás.
0: Libanon és Izrael pénteken megállapodott abban, hogy 45 nappal meghosszabbítják a fegyverszünetet, annak ellenére, hogy az erőszak újabb eszkalációja robbant ki, közölte az amerikai külügyminisztérium a közvetítői tárgyalásokat követően.
1: Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy a külügyminisztérium június 2-án és 3-án tárgyalásokat folytat a tartós politikai megállapodás elérése érdekében, míg a Pentagon május 29-én összehívja mindkét ország katonai delegációit. A tűzszünet, amelyet már egyszer meghosszabbítottak, vasárnap járt volna le.
0: Szombatra virradó éjszaka Oroszország újabb dróncsapást hajtott végre az odesszai terület déli részén, elsősorban Izmail városában. Oleg Kiper, az odesszai területi katonai igazgatóság vezetője szerint a kikötő és lakóépületek rongálódtak meg, írja az Unión.
1: Egy drón egy 5 emeletes lakóépületet talált el, valamint egy autóalkatrészbolt is lángra kapott. A kikötőben egy raktárhelyiséget és egy adminisztratív épületet ért légicsapás. A támadás következtében több vezeték is megrongálódott, ami 39 településen okozott áramkimaradást. Ezek helyreállításán jelenleg is dolgoznak.
0: 2 napos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én, a Kreml bejelentése szerint. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Xi Jinping kínai elnökkel.
1: Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi minisztériumközi dokumentumot ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Qian kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal majd. Érdekesség, hogy az utazásra alig pár nappal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és delegációja szintén 2 napos látogatáson vett részt Kínában.
0: Hatalmas erejű, a mérések szerint 6,7-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét ma, helyi idő szerint a kora délutáni órákban.
1: A földmozgás középpontja Iwate prefektúra közelében mintegy 50 kilométerre Ofunato városától volt. Személyi sérülésekről vagy komolyabb szerkezeti károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés, de a területen lévő nukleáris létesítményeket és a vasúti közlekedést azonnal leállították és felülvizsgálják.
0: Záróhírünkben arról, hogy Norvégia a világ legvirágzóbb országa 2026-ban, utána Izland, Dánia, Svédország, Írország, Svájc, Belgium, Finnország és Hollandia szerepel a ranglistán. Figyelemre méltó, hogy a közép-európai gazdaságok, mint például a 10. helyen álló Szlovénia és a 12. Csehország életminőségben felülmúlják számos nagyobb és gazdagabb versenytársukat.
1: Az egyenlőség az egészségügy és az oktatás terén elért kiváló teljesítményünknek köszönhetően ezek az országok megelőzik a nagyobb gazdaságokat, köztük Németországot és Franciaországot. Teljesítményük arra utal, hogy a jólétet nem csak a nemzeti vagyon alakítja, hanem az is, hogy az erőforrások és a lehetőségek mennyire egyenletesen oszlanak el a társadalomban. Szingapúr a 18. helyen áll a világon, kiemelkedve a 93 ezer dolláros egyfőre jutó GDP-ével és az erős állami infrastruktúrájával. Emellett a világ egyik legmagasabb várható élettartamával is rendelkezik. A helyezés, a lakhatás, az egész a közlekedés és az oktatás terén évtizedek óta végrehajtott állami beruházásokat tükrözi, amelyek segítettek Szingapurt a világ egyik leghatékonyabb és legversenyképesebb gazdaságává alakítani. Összességében Japán, Dél-Korea és Tajvan mind a top 30-ban szerepel, gazdaságilag jól teljesítenek, de az egyenlőségi és társadalmi mutatók tekintetében gyakran Észak-Európa alatt teljesítenek. Az Egyesült Államok összességében a 38. helyen áll, annak ellenére, hogy a világ legnagyobb gazdasága. A 2026-os rangsor megerősíti azt a növekvő globális valóságot, hogy a gazdasági erő önmagában már nem garantálja a magas életszínvonalat. A világ legvirágzóbb országai egyre inkább azok, amelyek a vagyonteremtést erős intézményekkel, elérhető egészségügyi ellátással, társadalmi mobilitással és a polgárok jólétébe való fenntartató beruházással ötvözik.
2: Sport.
0: A Rebrenzin 44. alkalommal megrendezésre kerülő három szív maraton szervezői abban reménykednek, hogy a futók megdöntik a 26 éves pályarekordot. A szervező bizottság elnöke Marco Pintarics kifejtette, hogy az időjárás ideális lesz a futók számára, mivel nem lesz meleg. A 42 kilométeres és 21 kilométeres versenyek rajtja ma délelőtt 9 órakor volt. A szlovén jégkorong válogatott szombaton megkezdi szereplését a svájci elit világbajnokságon. Edo Terglav edző és játékosai ma 20 óra 20 perckor Friburgban lépnek jégre Csehország ellen. A szlovénok elsődleges célja a bennmaradás biztosítása a világ 16 legjobb csapatát felvonultató versenyben. Az egész napra várható heves esőzések miatt a szervezők a csapatok kérésére rövidítették a Tour de Hongrie negyedik szakaszának útvonalát. Az útvonalról kikerül a villány, siklós, harkány, hurok. A mezőny villányból egyből Pécs felé fordul majd. A hegyi körpálya a verseny karakterisztikájának megőrzése érdekében továbbra is változatlan marad. A mezőny 4 alkalommal mássza meg a bárányutat. A versenytáv így 143 km lesz. A befutó várható időpontja nem módosul. A villányi és a pécsi Széchenyi téri gyorsasági részhajrák helyett a Szigeti úton kerül kijelölésre új részhajrápont, amelyen az utolsó három körben osztanak majd pontokat és bónusz másodperceket.
1: Időjárás. Délután is felhős esős idő várható. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-től 15 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 18 fokig is emelkedik a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: Sportrendezvény miatt délután 3:30-ig szakaszos útlezárás lesz érvényben Radenci, Gornyaradgona, Vucjavász, Gederóci és Petányci térségében. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikájába. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép napot, jó MMR rádiózást!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: A Wasabi KH-tól szólt az Elixir, hamarosan pedig folytatjuk is már tovább jobbnál jobb zenékkel, teljesen pontosan a Hooligans a vér nem válik vízzé című dalával. De még előtte azért köszöntjük a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Május 16-a van szombat, 12 óra 28 perc teljesen pontosan, és a délutáni csapattal mi már készen is vagyunk arra, hogy eltöltsünk önökkel egy kellemes délutánt. Reméljük, hogy ezzel önök is így vannak. Ami biztos, hát amit biztosan tudunk állítani, hogy a mai délután folyamán sem lesz hiány rengeteg jó műsorból, na meg jobbnál jobb zenékből, amiket egyébként a mai délután folyamán Király Boglárka válogat. A hírszerkesztő továbbra is Oleti Zsuzsanna, a hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Odakint, hát jelenleg úgy tűnik, hogy nem esik az eső, de azért a mai nap inkább szomorkásabb, borongósabb hangulatú, és a folytatásban is várható lesz még csapadék bőven. Ennek ellenére, hogyha önöket nem zavarja, akkor természetesen ki lehet látogatni a mai családok napjára, ugyanis ugye ezt ma rendezik meg a Radamosi faluotthonban, és már bőven tart is a program, egészen 3 óráig lesznek ott a szervezők, és ugye az érdeklődők is. Úgyhogy ha esetleg szerettek volna kilátogatni ma egy programra, akkor a családok napja erre tökéletes választás. Ha pedig nem, akkor a Muravidéki Magyar Rádió a folytatásban is itt lesz önökkel, ahogy azt említettük, jobbnál jobb műsorokkal és zenékkel. Mi csak azt tudjuk ajánlani ismételten, hogy tartsanak velünk. Érkezik most akkor a Hooligans-től a vér nem válik vízzé, és még jó sok zene. Egykor pedig akkor friss információkkal várjuk majd önöket.
1: MMR. A zene összeköt.

0: időjárás.
1: Május 16-a van, szombat, 13 óra után vagyunk, már lassan 2 perccel, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a délután első, és hát a nap utolsó információit hallhatják. Elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután többnyire felhős lesz az ég, estére mindenhol megszűnik a gyenge eső. A szél északról fúj, amely Észak-Szlovéniában néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között, tengermelléken 18 fokig terjed. Éjszaka derült lesz az ég, Közép-Szlovénia alföldjein helyenként köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3 és 9 fok között, az alpesi völgyekben és Notranjska hideg területein alig 0 fok alatt lesz. Holnap napos időre lehet számítani, napközben változó gomoly felhők képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Hétfőn többnyire napos idő várható, délután egy-egy rövid ideig tartó záporral, különösen a hegyvidéki területeken. Kedden pedig eleinte derült, de délután változóan felhős lesz az ég, helyi záporokkal és szórványos zivatarokkal. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, itt nálunk Lendván 12 fokot mérnek jelenleg, Celje 13 fokos, Muraszombat és Maribor 14, Ljubljana 11, Novomesto 12, Koper 14, Kredaricán pedig mínusz 5 fokot mutatnak jelenleg a hőmérséklet. Ami pedig akkor Magyarország időjárását illeti. Az ország nagy részén átmeneti szakadozások mellett döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég a mai nap folyamán. Összességében több felé számíthatnak csapadékra, tartós eső, zápor, főként a keleti ország részben zivatarok is kialakulhatnak. Aztán holnap a Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre is kisüthet a nap. Hétfőn a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. Kedden pedig a napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Elszórtan, de inkább az ország északkeleti felén és a délnyugati tájakon zápor, zivatar is kialakulhat. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lenti 13 fokos, Zalaegerszeg és Nagykanizsa szintén 13, Szentgotthárd és Szombathely csak ugyan 13 fokosak jelenleg, Budapesten pedig 14 fokot mérnek jelenleg a hőmérők. És akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Sportrendezvény miatt délután 3:30-ig szakaszos útlezárás lesz érvényben Radenci, Gornyaradgona, Vucsjavász, Gederóci és Petányci térségében. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon, viszont a távolabbra utazóknak érdemes figyelemmel közlekedniük, ugyanis baleset miatt lezárták a Ljutomer-Szauci-Ptuj-Prisvetem-Tomázsó utat, valamint a Ljubljana-Törzin úton a Domzsále felé egy sávot a Törzin ipari zónánál. A Steyr autópályán Podmirjem és Blagovica között Ljubljana felé egy az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat, illetve időjárási viszonyok miatt a Vörsics-hágón átvezető úton kötelező a hólánc használata. Több helyen munkálatok is vannak, így mindenképpen érdemes odafigyelni, ugye a forgalomban résztvevőkre, hogy elkerülhessük a baleseteket, ami pedig a rendőrséget illeti. Ma a ljutomeri rendőrállomás körzetében ellenőrzik gyakrabban a járművek sebességét, de természetesen nem csak ott kell betartani a szabályokat, hanem másutt is, ugyanis még így is találkozhatnak bárhol radarral. Vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Geopolitikai realitásunkat tükrözi, hogy a szlovén hadsereg is egyre intenzívebben toboroz. A beltinci toborzás az egyik ilyen most már 20 éves újkori hagyománnyal rendelkező, országosan is egyedülálló esemény. Itt idén először Lendva szekere is felvonult környékbeli fiataljainkkal, tehát a szokás a kétnyelvű területre is megérkezett. Első a biztonság, szombaton 14 óra 15 perckor, ismétlés hétfőn 21 órakor.
0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.

Minden streaming platformon elérhető a pop, klub és a kísérleti experi kategóriában fogant tripla album, a Selektor 26. Rajtuk olyan feltörekvő hazai zenészekkel, akikről valószínűleg fogunk még hallani a jövőben, írja a Telex Szaftár. Pécsről Debrecenig, Zákányszéktől Pili Szent Lászlóig, Sikériától Keszőig, idén is 1000-nél több jelentkezés érkezett a Telekom Electronic Beats felhívására, aminek keretében már negyedszerre keresték a legizgalmasabb hazai és határon túli zenéket műfajtól függetlenül. A Szerelem projekt célja továbbra is az, hogy felfedezze azt az utánpótlást, amiből az elkövetkezendő időben újabb tehetségekkel gyarapodhat a magyarországi kortárs zenei kultúra. A beérkezett zenéket elbíráló szakmai zsűri pop kategóriában Lenke, 2 évvel ezelőtti nyertesük Lori és a Girlhood zenekarból ismerhető Tícia, klubzenei vonalon a Techlab BP csapatból ismerhető Slim, a BBC Radio 1-on nemrég Drum and Bass mixet prezentáló Bug és a Technokunst alapító Isu. Kísérleti zenei kategóriában pedig az Exiles kiadó alapítója Kolbenheier Erik, Pándi Balázs dobos újságíró és a Magyar Zeneháza kurátora Halmos András a Telekom Electronic Beats csapatával karöltve hozta meg olykor nehéz döntéseit, amelyek alapján végül összeállt a 30 számos tripla lemez. A paletta pedig színesebb, mint valaha. A Selektor 26 válogatáson megtalálható kozmikusan lebegő dream pop, dubos sújtás, csücsítős techno, Veszprém Budapest tengelyre felcsavarodó drum and bass fúzió, nyári hajnalokra szabott trance és a természet hangjaiból épülő kísérleti dolgozat is. Ha önöket érdeklik a feltörekvő művészek, akkor mindenképpen csak ajánlani tudjuk, hogy látogassanak el egy-egy streaming platformra, és hallgassanak bele akár mindhárom lemezbe, vagy akár csak az egyikbe, semmiképp sem fogják megbánni, és ugye már egy kis ízelítőt is kaphatunk abból, hogy milyen zenék fogják alakítani a jövő, hát talán zenei kultúráját így is lehet mondani. És mivel ugye említettük, hogy a Girlhood zenekarból ismerhető Tícia is a pop kategória zsűrieként volt jelen, ezért a következő percekben szólni fog a Girlhoodtól a Dühöngő, de itt lesz velünk a Soulwave és Marsalkó Dávid közös dala, a Valaki mondta, na meg Elsós Attila is énekelni fog.

0: Aránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.
2: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
3: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
2: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
3: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
2: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
3: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
2: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Faluotthonnál.
3: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
2: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Zorán Sztevanovics, a Resznica párt vezetője, megerősítette a párttanácsnak, hogy Janez Jansát, az SZDSZ elnökét támogatják a párt jelöltjeként, miután a koalíciós megállapodás kiinduló pontjai meggyőzték őket. Hozzáfűzte, hétfőn aláírásokat is gyűjtenek Jansa jelöltségének támogatására, de nem lesznek a koalíció tagjai. Sztevanovics szerint mindkét határozatról egyhangulag döntöttek. Arról is biztosított, hogy olyan ellenzék lesznek, amely folyamatosan figyelemmel kíséri majd a koalíció munkáját. Ahogy azt a médiának adott nyilatkozatában is elmondta, mielőbb működőképes kormányt szeretnének és nem akarnak politikai válságot teremteni. A Finances Alklap számításai szerint a szabályozott üzemanyagára kedden várhatóan eltérő irányokban mozdulnak el. Becslésük szerint, ha az adók változatlanok maradnak, a benzin ára literenként körülbelül 2 centtel emelkedik, míg a gázolaj literenkénti ára valamivel több mint 2 centtel csökkenhet. Dicséretes Orbán Viktor felajánlása, és elfogadjuk azt, reagált Magyar Péter a volt miniszterelnök szombat reggeli Facebook posztjára, amelyben Orbán azt közölte, hogy a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza a törvény szerint neki járó bruttó 38 millió forintos végkielégítést. A miniszterelnököt a Karmelitában tartott szombati sajtóbejárása végén kérdezték, írja a Telex. Azt kérte a leköszönt miniszterelnöktől, hogy adja meg a kedvezményezett szervezet számlaszámát, és közvetlenül oda fogják utalni a pénzt, nehogy eltűnjön valahol útközben. Gázai iszlám vallási vezetők és a Hamász szombaton megerősítette, hogy az izraeli hadsereg előző napi légicsapásában életét vesztette Izz ad-Din Haddad, a palesztin iszlámista szervezet gázai vezetője. A pénteki támadást Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök és Yisrael Katz védelmi miniszter jelentette be. Azt azonban ők sem tudták pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután Izz ad-Din Haddad előjött a rejtek helyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gáza város Rimál negyedében egy lakásban tartózkodik. Az elmúlt hónapokban Izz ad-Din Haddad állt Izrael körözési listájának élén a gázai övezetben. 5 olasz turista vesztette életét csütörtökön búvárkodás közben a Maldív-szigeteken. Egyetlen csoportásuk maradt életben, aki az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy mégsem megy velük. A Genovai Egyetem hallgatója felöltötte a búvárkodáshoz szükséges felszerelést, ám végül a jachton maradt, miközben barátai egy 50 méter mély mélységű víz alatti barlangot kezdtek el felfedezni a Vaavu atollon, az Alimata sziget közelében. Hogy miért változtatta meg a tervét, egyelőre nem tudni, írja a New York Post. A Duke of York nevű hajón töltött ideje alatt azonban ő volt az egyetlen közvetlen túlélője a tragédiának, és kulcstanúnak számít az utolsó pillanatok rekonstruálásában. A lány még pénteken hazautazott a családjához. A szakértők szerint oxigénmérgezés és pánik egyaránt közrejátszhatott a halálesetekben.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára felhős, esős idő várható. Az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 18 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Sportrendezvény miatt délután 3:30-ig szakaszos útlezárás lesz érvényben Radenci, Gorn, Radgona, Vucsiavász, Gederovci és Petánci térségében. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Tekereken, illetve traktoron jöttetek. Ki díszítette fel ezt a traktor?
2: Hát most a fiúkkel, meg a lányokkel összefogtunk, úgyhogy röpke 5 óra alatt fedészítettük az egészet.
1: Hányan jöttetek?
2: Összesen 20-an.
1: Hallottatok arról, hogy régen hogy volt ez a rekrutáció?
2: Hát régen lovakkel, meg lószekérre volt fedészítve, és akkor tradíciónként szerint jöttek.
1: És elég volt a családban neked valaki, aki mesélt arról, hogy milyen volt egykor katonának lenni, milyen volt a bevonulás?
2: Hát az apám is, meg a nagybácsikám is voltak, de nem éppen sokat beszéltek.
1: Ma már nincs kötelező sorkatonáság, de el tudnád képzelni, hogy bevonulnátok hivatalos katonának?
2: Hát valójában úgy van, hogyha behozzák, akkor úgyis muszáj lenne, de miért nem? Nem. Ez is egy lehetőség, ez is egy nagyon szép közösség, és mindennek van jó oldala.
3: Gerencsér Erik gyertyánosi fiatal mondta ezt Szabó Szuzinak Beltincin a rekrutáción, vagyis a toborzási ünnepségen. A településen a szlovén hadsereg ünnepe előtti héten immár 20. éve tartották meg a hadkötelezettséggel való szembesítés ünnepéjét. Ezen idén a 2008-ban született nemzedék tagjai vettek részt a környező községekből. Itt a szlovén hadsereg főparancsnoki tisztét betöltő Natasa Pirc Muszár államelnök szólt a fiatalokhoz, akik tehát Beltinci, Črenšovci, Odránci, Turnišče, Velika Polana és idén először Lendva környékéről érkeztek, hisz eddig kétnyelvű községből csupán Hotiza szekeréhez szokhattunk hozzá. Akik tehát idén töltik be a 18. életévüket, hagyományosan feldíszített szekereken vonultak be a Beltinci sportpályára, az egyébként csak szimbolikus rekrutációra, vagyis toborzásra. 557 hadkötelessé vált fiú és lány kapott ide meghívót, az izsákauciak pedig régi módon egyenesen lovaskocsival hajtottak be Beltincire. Ott a szlovén hadsereg ejtőernyősei landoltak, majd felvonták a szlovén zászlót és elhangzott országunk himnusza. És ez itt az első a biztonság. Én Szabó Márk vagyok. Natasa Pirc Muszár gondolataival kezdjük, illetve folytatjuk.
4: Lahko mi verjamete, da sem vesela, da sem z vami ob tej posebni priložnosti.
5: Kedves rekruták, higgyétek el, hogy örömmel vagyok itt veletek. Komoly jelképeket hordoz a mai nap. A hazaszeretet, a fiatalkori megérés, a nagykorúság jelentette új jogok és lehetőségek, azonban kötelezettségek is megjelennek életetekben. Döntések előtt álltok. A hadkötelezettségi jegyzékbe bekerülés és a szavazati jog komoly mérföldköveket jelentenek. Olyan jogok, amelyek felelősséget is feltételeznek. Országunk, nemzetünk közös formálásának lehetőségét nyújtják. Remélem, elgondolkodtok azon, hogyan tovább. És még jobban remélem, hogy beszálltok majd a közösségi munkába, fejlesztve azt a helyet, ahol éltek. Önállóan tudtok most döntést hozni, és számos lehetőség áll előttetek arra, hogy megvalósítsátok álmaitokat. Határozottan lépjetek az utatokra, és vezessen titeket a bátorság és az önbizalom. Szüleitek, tanáraitok büszkék rátok. Hisznek bennetek, és valóban mindenre képesek lesztek, ha hisztek magatokban is. Az életetekben sokszor várnak majd rátok nehézségek, de épp akkor kell mindig elszántak legyetek és segítsetek egymásnak. A következő években eldönthetitek, mivel szeretnétek foglalkozni. A közösség gondolkodó, alkotó tagjai lesztek. Változást fogtok hozni a közösségbe, az országunkba, sőt, mondhatjuk nyugodtan, a világba is. Vezessen titeket ebben e vidék étosza, ahonnan származtok. Ez országunk szíve, ahol az emberség, vendégszeretet, az őszinte emberi kapcsolatok részei a műveltségünknek. Ezek az értékek kísérjenek titeket minden lépéseteknél, adjanak nektek erőt, amikor döntést hoztok, és emlékeztessenek arra, hogy minden siker egy közösség eredménye. Legyetek büszkék gyökereitekre, de nyitottak a világra. Fiúk, lányok, nemrég a gáncsáni májusfát állítottátok fel közösen, most pedig a traktorokat és szekereket díszítettétek fel. Ez azt jelenti, hogy értitek és tisztelitek a hagyományaitokat. Az elődök üzenete pedig az együttműködés és a hazaszeretet. Ma szemetekből a kíváncsiság, az életöröm és a barátság sugárzik.
4: Szíjajó za nas, radosz, razigránosz i prijatelstvo. Ste dokaz, da ima mladost izjemno moč.
5: Bizonyítjátok, hogy a fiatalságnak nagy ereje van. Az alkotókészség, a párbeszéd, az együttműködés lehetősége rejlik bennetek. Ti vagytok a jelenünk és a jövőnk is. Ti tárjátok fel az új horizontokat. A sok-sok hazai és nemzetközi kihívás igényelni is fogja ezeket a képességeket. De optimisták lehetünk, hisz itt, Szlovéniában még mindig a jóság és a tisztelet vezérel bennünket. Szeretném, ha ezeket az értékeket át tudnátok adni más népek fiataljainak is. Kérlek titeket, hogy építsetek hidakat. Fiatalos erőtöket sugározzátok bárhova is kerültök a világba. Alkossatok egy békésebb, igazságosabb és összetartóbb világot. Kövessenek titeket a következő nemzedékek is. A 2008-as nemzedék ma új útra lép, és ti bizony kereken 40 évvel vagytok nálam fiatalabbak. Épp az Európa napon van a születésnapom is, ezért még inkább örülök, hogy veletek lehetek.
3: Így szólt az államelnök. Natasha Pirc-Muszár a fiatalokhoz, majd a Maribori Védelmi Igazgatóság vezetője Katya Raunyák következett.
6: Danes v Beltincih ne obeležujemo le dogodka, obeležujemo 20 let tradicije.
5: Ma a Beltinci sportparkban nem csak egy akármilyen eseményen vagyunk, hiszen immár 20 év hagyományát ünnepeljük. 20 különböző történetét, de a mindenkire együttesen vonatkozó felelősségvállalás készségét is. A közösséghez, a nemzethez való tartozás súlya és szépsége ez. Értik ezt a ma itt megjelenő fiatalok, de szüleik, tanáraik és a helyi közösségeik vezetői is. Büszkeséggel tölt el az esemény fénye, hisz olyan korba érnek ezek a fiatalok, amikor már nem csak magukról szól az életük, hanem a közösségről is. Egyben a hazaszeretet és tisztelet megnyilvánulása is a mai nap. A hadkötelezettség tudatosítása manapság csupán formalitás, de nagyon régi hagyományok 20 éve szervezetten megvalósuló újjáélesztése is. Szlovének lenni pedig nem csak egy állapot, hanem akkor kezdődik el igazán, amikor magad teszel érte. Tisztelettel, kitartással, hozzájárulással adhatsz a legtöbbet a hazádért. Akkor születik meg benned a kötelességtudat is. Bátorságot, hűséget és minden jót kívánok a 2008-as generációnak.
6: Létnik 2008-em, szerecsno!
3: Katya Raunyák után Bostyán Paulina honvédelmi minisztérium államtitkára vette át a szót.
7: Mája 1919 so se štirje vojaki vrnili iz tiste hude vojne v vas gančani.
8: 1919. májusában 4 gáncsani katona visszatért az otthonába a szörnyű világháborúból, és akkor először állítottak ők föl gáncsaniban májusfát. Ebből fejlődött ki a szekerek feldíszítésének szokása is. Így alakult ki ez a veretes hagyomány, és azután ilyen díszített szekerekkel küldték a katonai szolgálatba fiatalokat. Ez a hagyomány miután egy ideig feledésbe merült, 2004 óta újra velünk van, amióta már nem kötelező a fiataloknak a hadkötelezettség gyakorlati leszolgálása. A hagyomány a honvédelmünk fontosságát hangsúlyozza. A szuverenitásunkat ünnepli, amely nem csak a határaink szentségéről szól, hanem azt is jelenti, hogy gondolatainkban, tudatunkban tudjuk, kik vagyunk, mik az értékeink. Az itteni 18 évesek és a hadsereg találkozása ez a mai nap. A hadseregünk pedig kitűnő csapat, amelynek mottója egységesen. Biztos vagyok benne, hogyha úgy döntenétek, hogy a hadsereghez szegődtök, azt nem fogjátok megbánni. A mai esemény a 20., de nélkületek nem lenne lehetséges. Remélem, sikeresen fejezitek be tanulmányaitokat, és eléritek az életben kitűzött céljaitokat.
7: In da v življenju dosegate cilje, ki jih bote lahko ukrševali na takšen način, kot te vozove tukaj. Srečno!
3: Végül a helyi közösségek nevében a vendéglátó község polgármestere Márko Virág következett.
9: Ko sem pred letom dni stal na tem mestu, sem govoril o varnosti kot temelju vsega, ter imamo radi.
8: Tavaly arról beszéltem, hogy mi mindenünk van, amit érdemes megvédenünk. A biztonsági helyzet a világban azóta még csak élesedett. A háborúk nem zárultak le, még csak több lett belőlük. A nagyhatalmak saját érdekeiket tartják szem előtt, és felrúgják a szövetségi rendszereket. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy az a békebeli időszak, amelyben az utóbbi évtizedekben élhettünk, nem a világ alapállapota. Az ennél sajnos sokkal nyersebb. A rend, a biztonság sajnos nem magától értetődő, inkább tekinthető kivételes dolog. Mint közösség el kell döntenünk, képesek vagyunk-e megvédeni a békét, a rendet. Köszönet a hadseregünknek, hogy naponta védenek minket. De nem elég a hadsereg, ha nincs háttér. Ez pedig mi kell megteremtsük nemzetként. Tudjuk-e még, mi a haza szeretet? Felvállaljuk-e? Korszerűnek tartjuk-e? Attól tartok, az utóbbi időben túl kevés a haza szeretet köreinkben. És ez a kritika nem csak másokra vonatkozik, hanem saját magunkra, tisztségviselőkre is.
10: In ne smem kazati s prstom samo gospoda na zgor, ali pa na okrog sebe. Kajti začeti moramo pri sebi, pri politiki, pri funkcionarjih,

Idáig Beltinci polgármestere Márko Virág. Az eseményen végül a hadsereg helikopteres, harckocsis, dinamikus jellegű bemutatóit élvezhette a közönség. Majd következhetett a lényeg, a sereg képviselői részletesen is beszámoltak a lehetséges szolgálati módozatokról, a fiataloknak szánt táborokról, ösztöndíjakról, a tartalékos és a hivatásos, sőt akár a legrangosabb tiszti állományban történő szolgálás előnyeiről, kihívásairól is. Hogyan lehetünk katonák, milyen lehetőségekkel kecsegtet a szlovén sereg? Nos, erről adtak áttekintést képviselői a hagyományos beltinci rekrutálás, vagyis toborzás alkalmával. És ez volt ma az első a biztonság. Megköszönöm figyelmüket, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

Adele rumor helyzetje után még folytatjuk néhány zenével, na de pontban 3-kor érkezik Önökhöz a mai terepjáró, méghozzá 3 témával. Lássuk is, hogy melyik ez a 3 témánk. Április 28-án töltötte 90. életévét Király Ferenc Munkácsi díjas festőművész, akinek rajzaiból és szobraiból tegnap tárlat nyílt a Lendvai Galéria Múzeum kiállító termeiben. A részletekről Botka Ágnestől hallhatnak a mai terepjáró első témájában. Aztán második témánkban arról, hogy második alkalommal vendégszerepelt Lendván az erdélyi Bekecs Néptánc Együttes. Benő Barna Zsolttal, a Bekecs Táncszínház igazgatójával Botka Ágnes beszélgetett, erről is hallhatnak majd a második témánkban. Végül pedig megszervezték a Lendvai kétnyelvű középiskolában a Sportolj egy jó cél érdekében elnevezésű péntek délutáni programot, melyen egyébként Göncz Edit is jelen volt. Tőle hallhatják a részleteket a terepjáró harmadik, azaz utolsó témájában. Úgyhogy, ha tehetik, tartsanak velünk 3-kor, érkezik a terepjáró.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Király Ferenc, Munkácsi díjas szobrász április 28-án töltötte be 90. életévét, amikor a Bánfi Központban köszöntötték őt. A Képzőművészet nagyjai című sorozatban idén őt illeti a kiállítás lehetősége. Botka Ágnes összeállítása következik a tegnap esti megnyitóról.
3: Intézményünkben a május hónap a Képzőművészet nagyjainak szentelt kiállítások hónapja. Büszkék vagyunk azonban arra, hogy az egyik legnagyobb művész, akit nem csak nálunk, hanem a tágabb nemzetközi térben is ismernek, itt közöttünk van, itthon. Király Ferenc nemrég ünnepelte tiszteletre méltó 90. születésnapját, és ebből az alkalomból rajzainak és szobrainak kiállításával tisztelünk. A jelen kiállítás azonban nem csupán gazdag életművének az áttekintése, hanem tisztelgés egy olyan élet előtt is, amelyet a művészetnek, a szépségnek és a kőben, fában, bronzban, valamint más természetes anyagokban megnyilvánuló kifejezés kitartó keresésének szentelt. 90 év hosszú életutat jelent. Számos tapasztalattal, találkozással, kereséssel és próbatétellel. Egy művész esetében azonban ez mindenekelőtt az ember és a világ közötti szüntelen párbeszéd idejét jelenti.
4: Mondta Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója a megnyitón, aki közel 2500 rajzból válogatta ki azt az anyagot Breda Illich Klancsnich művészettörténésszel közösen, amelyik mellett Király Ferenc Munkácsi díjas alkotó utóbbi 20 évben készült szobrai kerültek közönség elé. Király Ferenc a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémiát Franciszek Smerdu osztályában végezte el, majd Frane Kršinićnél folytatta tanulmányait Zágrábban. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amelyik az egyik legrégibb az országban. Ennek jelentőségét hangsúlyozta Magyar János, Lendva község polgármestere is a köszöntőjében.
5: Ma nem csak egy kivételes szobrászművész jubileumát ünnepeljük, hanem egy olyan ember élettörténetének is, aki Lendva egyik alkotója, gazdagítója és a városnak adta lelkének egy részét. Bár a művészeti világ szélesebb körben ismeri, mi egyszerűen Ferencként ismerjük, olyan emberként, aki otthon érzi magát közöttünk. Széles alkotói hatókörének ellenére mindig hű marad ahhoz a helyhez, ahonnan származott. Munkásságának éppen ez a kapcsolat az otthoni környezetével ad különleges melegséget, őszintességet és erőt. Király Ferenc nem csak alkotó volt, hanem látnok is. A Lendvai Galéria Múzeum és a Nemzetközi Művésztelep kezdeményezőként és társalapítójaként új ötletek, művészek és generációk előtt nyitott kaput.
4: Breda Illich Klancsnich művészettörténész először az emlékeit idézte fel, amikor Király Ferenc együttműködésre hívta őt.
6: Prav vesela, ko so me povabili ob umetnikovi 90-letnici, da bi mogoče kakšno misel.
4: Így nagy örömmel fogadtam, amikor megkerestek a művész 90. születésnapja alkalmából, hogy fogalmazzak meg néhány gondolatot a munkásságáról. Ezek most a kiállításra megjelent katalógusban olvashatók. Különös örömmel töltött el, hogy ismét találkozhattam a művésszel, ami az emlékeknek egy lavináját indította el az egykori együttműködésről. Lenyűgöző ópusz ez, tele életerővel, olykor absztrahált formákkal. Az önarcképek esetében a realisztikus megközelítés jellemzi, miközben a szobroknál ezektől gyorsan eltávolodik. Király Ferenc szobrász mindenek előtt Dubravko Baumgartner, a Galéria Múzeum igazgatójának a munkájáról mondott elismerő szavakat, majd megköszönte a kiállítás lehetőségét és a jó kívánságokat. Kérdésünkre, milyen meglepetést tartogatott a kiállítási anyag válogatásában és elrendezésében, a következőket válaszolta.
7: A rajzok sose voltak kiállítva, és nem voltak így aranzsírozva, mint mostant keretékben, még így nem is. Az egészen másképp néz ki ám, mint otthon az a sok papír, meg az a sok mappákból bent ott lapozgatod, ott nem mutat. De itt egész más minden rajz másképp mutat, mint otthon az ateliében. És az lepett meg legjobban, mert hát ez nem volt sose kiállítva. Úgyhogy ez volt az a... És ebből van elég sok, úgyhogy ezt lehetne egyszer egy gyönyörű nagy kiállítást csinálni, csak rajzokból, de hát jó van majd.
4: Mondta a Taurus jegyében született művész, akinek szobraiból, mint ahogyan egész karakteréből a természet ősi ereje sugárzik. Erre a Horizont következő adásában térünk majd ki.
2: Táncolva öröklődik című műsorával lépett fel tegnap este a Bekecs együttes Lendván. A produkció autentikus képet adott a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Délalföldről, Felcsíkról, Gyergyóról, Szatmárról, Méhkerékről, Szilágyságról, Sóvidékről és Kalotaszeg jellegzetes világáról. Az összeállítás az átörökítésbe vetett mély hitből készült, és abból a meggyőződésből, hogy csak ezekkel a szálakkal lehet a jövőt építeni. Benő Barna Zsolttal, a Bekecs Táncszínház igazgatójával Botka Ágnes beszélgetett.
8: Nyáradszeredából, Maros megyéből érkeztünk, Erdélyből, és ez az első állomása ennek a hosszú hétvégénknek. Holnap Kucserjére, Zágreb kertvárosába utazunk tovább egy fesztiválra, és vasárnap Varasdón fogunk fellépni, hétfőn majd utazunk haza. A Bekecs Táncszínház 2023-ban vette fel ezt a nevet. Erdély legfiatalabb hivatásos táncegyüttese vagyunk. A Bekecs az 1998-ban alakult, majd 2007-ben újra szerveződött. Azóta ebben a formában többé-kevésbé jó, hogy váltották egymást a táncosok, de hogy ez a magja, a 2007-es Bekecs a magja. 2014-ben részt vettünk a Fölszállott a páván is, talán onnan is ismernek minket a nézők. És hát 2017-től hivatásos előadó társulatként, majd 2023-tól Nyáradszereda, majd holnaptól pedig Szováta város önkormányzata alárendelt színházi intézménye vagyunk.
9: Akkor hivatásos táncosokból és zenészekből tevődik össze, és hányan vannak a táncszínházban?
8: 36 alkalmazottunk van, ebbe beleértjük a színpadi fellépőket, mint a technikai csapatot, az irodát, és hát a kisegítő személyzetet is. Évente minimum 90 előadást tartunk a Kárpát-medencében, ezt tavaly kicsit tovább fejlesztettük, 124-szer léptünk fel, és hát a Bekecs repertoárja évek óta három fő irányvonalat követ. A néptánc, az autentikus néptánc előadásé a fő hangsúly, de emellett táncszínházzal is foglalkozunk, úgy a gyerekek, mint a felnőttek számára vannak táncszínházi előadásaink. Persze ez is néptánc ikletettségű, és most már a harmadik éve, hogy szöveges színházzal is elkezdtünk foglalkozni, tehát mi nem csak nevet váltottunk, néptáncszínházból táncszínház lettünk 2023-ban, hanem a profilunkba is bevettük a drámai színházat, és ha bár nincsenek alkalmazott színészeink, bedolgozókkal kamaraszínházi előadásokat tartunk, és főleg olyan településekre visszük el, ahol a kőszínházak, ahova nem jutnak el, tehát vidékre, szorványba és az elcsatolt területekre.

0: műsort Farkas Tamás rendező koreográfus és Farkas Ágnes koreográfus táncmester készítették. A zenei szerkesztője Riciu Ilka és Farkas Tamás volt. A Lendván látott előadásról, a táncszínházról, a beszélgetés folytatásában szólunk a Horizont egyik következő adásában.
1: A sport és a jótékonyság összekapcsolása kiváló módja az egészséges életmód népszerűsítésének és a segítségnyújtásnak. E cél érdekében szervezték meg a Lendvai kétnyelvű középiskolában a Sportolj egy jó cél érdekében elnevezésű péntek délutáni programot, melyen Göncz Edit is jelen volt.
2: A idén is a 2026-os Sportolj egy jó cél érdekében című jótékonysági esemény keretében a Lendvai kétnyelvű középiskola, a Lendvai kétnyelvű középiskola diákközössége és Lendvai Leo klub fog össze. Igen, ennek az eseménynek vagy nem is csak a sportról szól, hanem van egy jótékonysági főpontja is, hiszen majd itten önkéntes adományokat szedünk össze, és persze ezeket az adományokat az iskolai alap részére szánjuk, és a Lendvai Leo klub tevékenységeire, hogy azok is azoknak szánják ezeket az adományokat, akik igazán hasznát veszik ezeknek.
3: Nyilatkozta a rádiónknak Vugrinec Alen igazgató helyettes, majd a sportküzdelmekről elmondta.
2: A futást azt minden időben is megszerveztük volna kint, amár már hagyományos is. Most a futáson minden osztályból két diák vesz részt, és persze minden külső résztvevőt is szívesen várjuk. Azután lesznek különböző más sporttevékenységek. Most az időrás miatt ezeket most átcsoportosítottuk a sportcsarnokba. Lesz röplabda, asztali tenisz, kosárlabda, pikádó, darts, és persze lesz azt hiszem egy más tanteremben is egy FIFA játék torna. Több sportágon tudnak majd a diákok vetélkedni. És a sporttevékenységek után következnek majd az elismerések kiosztásai, persze azoknak, akik legjobbak voltak minden sportágban.
3: A diákközösség elnöke Krácsics Lára a következőket hangoztatta.
4: Már 3 éve vagyok a diákközösségnál, és utolsó évben most harmadikban pedig én lettem az elnöknő.
5: Tudjuk azt, hogy ennek az eseménynek jótékonysági célja van, tehát a diákok, a tanárok, mindazok, akik eljönnek és megtisztelnek benneteket, adakoznak. Egy részét a befolyt összegnek az iskola alapkapja, a másik részét pedig Leo Klub?
4: Leo Klub, igen, a Lendvai Leo Klubnak, és a valapénzzel majd megajándékozzuk a gyermekeket. Úgy hiszem, hogy mindenkinek kell segíteni, és olyan gyermekeknek, akik nem tudják megtenni, vagy a szülők nem tudják megtenni, hogy vegyenek mondjuk rá karácsonyi ajándékot, abból veszünk majd ajándékokat.
5: Mennyire aktív a diák közössége területen, Lára?
4: Hát eléggé aktívak vagyunk már az év elejétől. Sok rendezvényt is szervezünk.
5: Mi lesz a következő?
4: Egy movie nightot szervezünk majd júniusban, és azzal fejezzük be ezt az évet.
3: Megkérdeztük a sportküzdelmekben résztvevő diákokat is. A futást Mário Sárkezi nyerte meg a fiúknál, aki elmondta, erős volt a konkurencia, nem számított győzelemre. Ő is hozzárult néhány euróval a nemes cél érdekében, ami fontos.
6: Po nevíu takové poranou pak konkurenco byla docela močná, vlastně s těmi obou. No to jsem dal se od sebe. Dobrodelný namen zle rotačem, ker pač pulpíram to, kadilojo.
3: Hallhattuk, nem csak a rászorulókat könnyíti meg a nemes gesztus, hanem mélyíti az osztályközösségekben a kötelékeket is.
7: Én a tollaslabda sportágban közelműködtem a mai sportnapban. Szerintem nagyon jó ez az akció, hiszen hiszem, hogy az, hogy a fiatalok, úgy mint mi, hogy sokat mozogunk, és hogy különböző sportokat is tudunk játszani, vagy még hogy társalogunk is a sportok közben. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos és nagyon is jó akció.
5: A rendezvénynek tudjuk, hogy jótékonysági célja is van. Mennyire tartjátok ti diákok fontosnak azt, hogy egymásra odafigyelünk, és esetleg, hogyha diáktársaknak nehézsége van, vagy nehezebb szociális körülmények közt nevelkedik, vagy valamire nem kerül neki, hogy egymás segítsétek?
7: Hát szerintem segítünk egymáson, hiszen az osztályban bent, vagyis mind az osztály, az is egy olyan, hát mind egy másik család, úgyhogy ottan nagyon sokat is beszélgetünk, és mi az osztályban nagyon is értjük egymást, ami szerintem nagyon is fontos, hiszen hogyha nem értenénk, akkor nem is a órák nem néznének úgy ki, ahogy most kinéznek, és most nagyon is jól néznek ki, és mindenki társalogik az iskolában, és még az iskolai kinti aktivitásokban is. Úgyhogy szerintem igen. Fontos, hogy mi bírunk valamit adni a másikaknak, és akkor is, hogyha nem kapunk valamit vissza, az is jó, azért mert, hogy amikor te valamit adsz valakinek, akkor te jól érzed magadat, és ő is biztos, hogy jobbul fogja érezni magát.
5: Milyen csapat állt össze a röplabdábarok?
8: Hát egy osztálytársam, egy régi osztálytársam, meg egy idősebb fiú volt. Hát igazából utolsó nap beszéltük meg, hogy jelentkezünk, és hát úgy picikét viccnek vettük, de mindent kiadtunk magunkból. Elég jó eredményt is értünk el egy nagyon erős csapat ellen.
5: Tehát nem volt szégyenkezni valója a csapatodnak?
8: Nem, egy nagyon erős csapat ellen vesztettünk 15-10-re, úgyhogy elég jó eredmény lett. Segítünk valakinek ezzel, hogy mi idejövünk, és mi is jól érezzük magunkat azzal, hogy itt vagyunk.
3: A kellemes hangulatban zajlott Sportolj egy jó cél érdekében rendezvény azért is jó, mert...
8: Itt tudjuk összetartani a közösségünket, és bírunk így segíteni is egymásnak.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
9: Muravidéki Magyar Rádió.

0: nem soha. Rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Bukfencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá.
1: Megveszek egy új zimát.

Fredit, azaz Fehérvári Gábor Alfredot a magyar közönség, na meg a külföldi közönség is, aki magyar programokat nézett, még a televízióban ismerhette meg. Na meg utána 2016-ban, amikor a Pioneers című dalával Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Egyébként a Neked nem kell című dala digitális kislemezként 2015. október 25-én jelent meg, és a 16-os Eurovízió után ez is nagy sikernek örvendhetett, úgyhogy ez a dal fog következni hamarosan, Freditől fog szólni a Neked nem kell, és ha már egyszer Eurovízió, akkor a napokban cikkeztek arról is, hogy egyébként moravidéki előadó is fellépett az Eurovízión, annak ellenére, hogy Szlovénia idén úgy döntött, hogy nem fog versenyzőt küldeni. Méghozzá Eva Maria, aki Luxemburgot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Mother Nature című dalával. Igaz, a dal nem nyerte el a zsűrinek a tetszését, de azért nagy port kavart a hazai közönségnél is, ugyanis annak ellenére, hogy szlovén előadó nem ment, de egy másik országot képviselte egy hazai hang is. Most pedig akkor érkezzen Freditől a Neked nem kell.

Ha már Eurovízió és Eurovíziós előadók, akkor fontos megemlíteni, hogy az idei, vagyis a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválnak a döntőjét ma este tartják, és a YouTube csatornájukon, ugye a Eurovision Song Contest YouTube csatornáján már bőven várakoznak az érdeklődők az élő műsorra, ugyanis élőben fogják közvetíteni a műsort YouTube-on. Ha önöket érdekli, akkor nyugodtan nézzék meg önök is, egy biztos, hogy ígéretesnek tűnik az idei döntő, mint minden egyes másik. Na és hogyha már említettük, hogy Eurovíziós előadók, akkor egy kicsit ennek a magyar oldalán maradunk. Ugye Freddy 2016-ban volt az Eurovízión, és képviselte Magyarországot, viszont a dalban, ugye ahol az Eurovíziós zenészeket választják ki, ott Dallos Bogi is megjelent, nem is egyszer, kettőször is versenyzett előadóként az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában, méghozzá 2014-ben és 2015-ben, 2019-ben pedig már műsorvezetőként vett részt a produkcióban. A következő percekben pedig az ő dalát hallhatják, majd a We All fog szólni. Na meg még azoknak, akik esetleg el szeretnének látogatni egy-egy programra, azoknak üzenjük, hogy még mindig ki lehet látogatni a Családok Napjára a Radamosi Faluotthonhoz, főleg, hogyha a közelben vannak, ugyanis már 15 órától a Duo Teo szórakoztatja az ott lévőket, úgyhogy ha idejük van és kedvük tartja, akkor látogassanak ki oda is.

0: Nekem nem kell más.
1: Az új hét zeneszámát hallhatták az imént, mi pedig ezt az órát még folytatjuk jobbnál jobb zenékkel. Na de pontban 4-kor ismételten csak Oleti Zsuzsa várja majd önöket, méghozzá 4 órai hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Zorán Sztevanovics, a Resznica párt vezetője megerősítette a párttanácsnak, hogy Janez Jansát, az SZDSZ elnökét támogatják a párt jelöltjeként, miután a koalíciós megállapodás kiinduló pontjai is meggyőzték őket. Hozzáfűzte, hétfőn aláírásokat is gyűjtenek Jansa jelöltségének támogatására, de nem lesznek a koalíció tagjai. Sztevanovics szerint mindkét határozatról egyhangulag döntöttek. Arról is biztosított, hogy olyan ellenzék lesznek, amely folyamatosan figyelemmel kíséri majd a koalíció munkáját. Ahogy azt a médiának adott nyilatkozatában is elmondta, mielőbb működőképes kormányt szeretnének, és nem akarnak politikai válságot teremteni. A rossz idő ellenére szép számmal jelentek meg az érdeklődők a novomesztói főtéren, ahol a katonai pálya és hadifelszerelések bemutatóját rendezik meg ma a szlovén hadsereg napja alkalmából. Az SZV egységeinek, valamint felszerelésük és katonai technológiájuk bemutatóját 17 óráig tekinthetik meg a látogatók. A harci repülőgépek bemutatóját azonban a rossz időjárás miatt lemondták, értesült az STA. Az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, ami érezhetően átalakíthatja a magyarok nyaralási szokásait is. A kedvező árfolyam miatt Horvátország, Olaszország vagy Görögország sok család számára már nem tűnik elérhetetlenül drágának, miközben a balatoni árak tovább emelkedtek az elmúlt években. A turisztikai piacon egyre többen érzik úgy, hogy a Balaton elveszítette korábbi, olcsóbb alternatíva szerepét. Egy egyhetes balatoni nyaralás ma már könnyen több százezer forintos kiadást jelenthet egy négytagú család számára, miközben a külföldi apartmanok és all-inclusive csomagok között is egyre több versenyképes ajánlat jelenik meg. A szakma szerint a 2026-os szezon egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a balatoni szolgáltatók mennyire tudnak alkalmazkodni az új piaci helyzethez. A kedvezményes csomagok, a rugalmas foglalási lehetőségek és a jobb ár-érték arány döntő szerepet játszhatnak abban, hogy a magyar családok végül a Balatont vagy inkább a külföldi tengerpartokat választják, adott hírt róla a Marcali portál. Több tízezer tüntető gyűlt össze Londonban két egymással rivális felvonuláson. A szélső jobboldali Tommy Robinson által szervezett United the Kingdom, Egyesítsd a királyságot elnevezési tüntetésen és egy palesztin párti demonstráción. Több mint 4000 rendőrt vezényeltek a fővárosba, akik egy úgynevezett steril zónát képeznek a két tömeg között. A rendőrök drónokat, rendőrlovakat és kutyákat is bevetnek, valamint páncélozott járműveket is készenlétben tartanak. A tüntetések mellett több tízezer futballszurkoló is a Wembley stadionba tart szombat délután az FA Kupa döntőjére. Az oroszok elleni háborúban több mint 500 ukrán katona holttestét szállították haza, közölte a hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinációs törzs szombaton a Facebookon. A közleményben azt írták, 528 olyan holttestet szállítottak Ukrajnába, amelyet az oroszok elesett ukrán katonaként adtak át. A koordinációs törzs kiemelte, hogy az ukrán hatóságok és szakértői intézmények mindent megtesznek a holttestek azonosításáért anélkül, hogy megjelölte volna, melyik napon történt az átadás.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára felhős, esős idő várható, az időnként megélénkülő északi szélben 10-15 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 18 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön bár nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Friss a hír, hogy továbbra is el lehet menni a Radamosi falu otthonhoz a családok napjára, és továbbra is várják önöket a különböző változatos programok. Felfújható játszótér, képzőművészeti műhelyek, animáció, arcfestés, alkotósorok, fotóstand, na meg fazekas műhely, íjászat mindenképpen érdemes ellátogatni Radamosba. Hogyha ezt megtehetik, és ugye van kedvük hozzá, a Duoteo szórakoztatja a nagy közönséget, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el oda, mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb dalokkal, na meg hamarosan érkezik önökhöz a hétvégi randevú is.

0: Üdv a műsorban!
1: Malára
0: és Alida tart veletek.
1: A mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogyan szedhetjük össze magunkat nyár előtt, mentálisan és fizikailag. Hogyan találhatjuk meg újra az egyensúlyt, az energiát, a motivációt és azt a belső lendületet, ami segít abban, hogy a nyári hónapokat ne csak túléljük, hanem valóban megéljük.
0: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
1: Ha kedvetek van velünk randevúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Ahogy közeledik a nyár, sokan érzik azt, hogy valahogy minden felgyorsul körülöttük. Mintha a tavasz utolsó hetei egyfajta felkészülési időszak lennének, amikor hirtelen mindenki formába szeretne lendülni, rendet rakni, lezárni, újrakezdeni, és közben valahogy mégis úgy érezzük, hogy az idő egyre gyorsabban telik, mi pedig próbálunk lépést tartani vele.
1: Igen, és ez a belső sürgetés sokszor nem is a saját igényeinkből fakad, hanem abból a társadalmi nyomásból, ami azt sugallja, nyárra készen kell lenni. De mit is jelent ez valójában? Készen lenni testileg? Lelkileg? Vagy csak megfelelni valami külső elvárásnak? És hogyan lehet úgy felkészülni, hogy közben ne érezzük magunkat túlterheltnek, ne érezzük azt, hogy versenyt futunk az idővel, vagy másokkal?
0: A fejünkben sokszor több a felesleges gondolat, mint a ruhás szekrényünkben a fölösleges holmi. Tele vagyunk olyan félelmekkel, elvárásokkal, meg nem oldott helyzetekkel, amelyek csak foglalják a helyet, de nem visznek előre, és közben észre sem vesszük, mennyi energiát vesznek el tőlünk.
1: És ahogy a tavaszi nagy takarításnál kiszellőztetjük a lakást, úgy érdemes a gondolatainkat is átfésülni. Megnézni, mi az, ami valójában fontos, és mi az, ami csak zaj. A mentális friss levegő legalább olyan fontos, mint a fizikai.
0: Tegyük fel magunknak a kérdést. Mi az, ami már nem visz előre? Mi az, ami csak stresszt okoz? Mi az, amit hónapok óta cipelünk, pedig már rég elengedhetnénk? Sokszor egyetlen felismerés is képes felszabadítani bennünk valamit, és már attól könnyebbnek érezzük magunkat.
1: A mentális rendrakás nem egy nap alatt történik, de minden apró felismerés közelebb visz ahhoz, hogy könnyedebben lépjünk bele a nyárba. Olyan ez, mint amikor lassan, fokozatosan pakoljuk ki a bőrönből a felesleges dolgokat, és egyszer csak az veszük észre, hogy könnyebb a lépésünk.
0: A nyár előtti időszak tele van csapdákkal. Júniusra lefogyok, júliusra tökéletes leszek, augusztusra minden rendben lesz. Ezek a mondatok szépek, de gyakran túl nagy terhet raknak ránk, és már a kimondásuk is stresszt okoz.
1: És ami a legfontosabb, ezek a célok sokszor nem rólunk szólnak, hanem arról, amit mások elvárnak tőlünk. A közösségi média, a reklámok, a beach body kultúra mind azt sugallják, hogy a nyár egy vizsga, amin át kell menni. Pedig nem az.
0: Sokkal hatékonyabb, ha kisebb, konkrét, teljesíthető célokat tűzünk ki. Például, hetente háromszor sétálok egy nagyot. Vagy, minden reggel iszom egy pohár vizet ébredés után. Vagy, minden nap szánok 10 percet magamra. Ezek a célok nem nyomasztanak, hanem támogatnak.
1: A sikerélmény pedig motivál, és szépen lassan kialakul az a belső stabilitás, ami valóban segít. A változás nem a nagy ugrásokból áll, hanem sok apró, következetes lépésből.
0: A mai világban sokan érzik úgy, hogy pihenni csak akkor lehet, ha már mindent elvégeztek. Mintha a pihenés valami luxus lenne, amit ki kell érdemelni.
1: Pedig a pihenés nem jutalom, hanem szükséglet. A testünk, az idegrendszerünk nem gép. Ha nem töltjük vissza az energiatartalékainkat, akkor nincs miből építkezni, nincs miből változni, fejlődni vagy megújulni.
0: A nyár előtti felkészülés egyik legfontosabb része az, hogy megtanuljuk. A lassítás nem gyengeség, hanem bölcsesség. Aki tud pihenni, az tud teljesíteni is.

0: Most pedig térjünk át arra, ami ilyenkor talán a legtöbb embert foglalkoztatja. Hogyan hozzuk formába a testünket úgy, hogy közben ne érezzük magunkat kényszer alatt?
1: A nyár előtti formába lendülés sokszor arról szól, hogy szeretnénk jobban érezni magunkat a bőrünkben, több energiát, könnyedséget, vitalitást. És ez teljesen rendben van, amíg nem válik önsanyargatássá.
0: A legjobb edzés az, amit nem érzel büntetésnek. Ha utálod a futást, ne fuss. Ha konditerem feszélyez, ne menj oda. A mozgás akkor válik szokássá, ha örömöt ad. Lehet tánc, séta, úszás, jóga, biciklizés, pilates, vagy akár otthoni nyújtás. A lényeg, hogy a tested megmozduljon, és közben te is jobban érezd magad.
1: Egy átlagos, közepes tempójú kerékpározás 400-600 kalóriát éget el óránként. Gyorsabb tempóval vagy dombos terepen ez akár 700-800 kalória is lehet.
0: Ha pedig laza, beszélgetés tempóban tekerünk, akkor inkább 300-350 kalória körül mozog. De még ez is rengeteget számít.
1: Hogy mit jelent ez gyakorlatban? Egy óra tekeréssel nagyjából ledolgozol 100 g csokit, vagy egy szelet pizzát, vagy két cappuccinót, vagy egy fél hamburgert.
0: A tavasz és a nyár közelettével a testünk ösztönösen vágyik a könnyebb, frissebb ételekre. Több zöldség, gyümölcs, több víz, kevesebb cukor, kevesebb nehéz étel.
1: Ilyenkor különösen jó választás lehet a friss saláták, az eper, a málna vagy a citromos víz.
0: Ezek nem csak segítenek a hidratálásban, hanem csökkentik a puffadást, javítják az emésztést és sokkal energikusabbnak érzed magad tőlük.
1: 100 g csoki kb. 530-560 kalória, tele cukorral és zsírral. Gyorsan megdobja a vércukrot, majd hirtelen leesik, és pár perc múlva újra éhes vagy.
0: 100 g dinnye ezzel szembe kb. 30 kalória, magas víztartalmú, frissít, hidratál és sokkal laktatóbb, mert nagyobb térfogatot foglal el a gyomorban.
1: Tehát melyik laktat jobban? Egyértelműen a dinnye, nem a kalória miatt, hanem a víz és rosttartalom miatt.
0: A nap első 10 perce meghatározza az egész nap hangulatát. Egy pohár víz, egy kis nyújtás, pár perc légző gyakorlat. És már is másképp indul minden.
1: A reggeli rutin nem bonyolult, nem időigényes, de elképesztően hatékony. És ami a legjobb, teljesen személyre szabható.
0: A nyár előtti felkészülés nem csak a külsőről szól. A test és a lélek együtt működik, ha az egyik rendben van, a másik is könnyebben követi.
1: Ezért fontos, hogy ne csak a fizikai oldalra figyeljünk, hanem a belső egyensúlyra is.
0: A friss levegő, a napfény, a zöld környezet bizonyítottan csökkenti a stresszt, javíthatja a hangulatot és feltölti a testet is.
1: Egy séta a parkban néha többet ér, mint egy órás edzés. A természet ritmusa lassít, megnyugtat, visszahoz a jelenbe.
0: A nyár közelettével sokan érzik magukat magányosnak vagy elszigeteltnek. Pedig ilyenkor érdemes újra kapcsolódni. Barátokhoz, családhoz, közösségekhez.
1: A jó társaság mentálisan is feltölt, és segít abban, hogy ne érezzük magunkat egyedül a változás útján.
0: Egy jó könyv nem csak kikapcsol, hanem inspirál, tanít, megnyugtat, és segít abban, hogy kicsit kilépjünk a saját gondolatainkból.
1: Az olvasás bizonyítottan csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt, és olyan, mintha egy mentális spa kezelést kapnánk.
0: Jöjjön egy zeneszám, majd könyvajánlónkkal folytatjuk.

0: Mai könyvajánlónkban Melissa da Costa Az ég minden kékje című könyvét ajánljuk figyelmetekbe.
1: A 26 éves Emily fiatalkori Alzheimer korban szenved. Az orvosok mindössze 2 évet jósolnak neki, ő pedig úgy dönt, lemond a kísérleti terápiáról, és odahagyja a kórházat, hogy hátat fordítva az aggódó, előre gyászoló és folyamatosan együttérző családnak, barátoknak megszökjön, és egy lakóautóval utazgatva töltse el a hátralévő kevés idejét.
0: Felad egy őszinte és lényegre törő hirdetést, és legnagyobb meglepetésére akad is egy jelentkező. A fekete ruhában, hatalmas kalapban és még nagyobb hátizsákkal felbukkanó Joanne titokzatos és hallgatag. Nem kérdez és nem beszél. Mégis szinte magától értetődő természetesség elől be az autóba, és szegődik Emily mellé.
1: Fantasztikus és szépséges utazás veszi kezdetét, egy olyan kaland, amelynek minden egyes állomása újabb élményeket, újabb találkozásokat tartogat, és amely során a természet, az életöröm, a szépség, a szerelem és a barátság felfedezése révén Emilynek sikerül kibújnia a halál öleléséből, és megszabadulnia az egész lényét gúzsba kötő félelemtől és fájdalomtól.

0: Mai filmajánlónkban az Emlékezz rám című filmet mutatjuk be.
1: A 21 éves egyetemista Tyler életét súlyos családi tragédia árnyékolja be. 6 éve, hogy a bátyja öngyilkos lett, az elvesztését azóta sem sikerült feldolgoznia. Ráadásul a történtekért kimondatlanul is üzletember apját tartja felelősnek. Egyik este a barátja unszolására elmennek bulizni, ahol belekeverednek egy verekedésbe. Végül a rendőrségen kötnek ki.
0: Tyler kikezd a nyomozó lányával. A kapcsolat játéknak indul, azonban egyre komolyabbra fordul. Különösen, amikor kiderül, hogy Eli életesen mentes a tragédiáktól, 9 évesen szemtanúja volt, amikor egy rablótámadás során lelőtték az édesanyját.
2: Pass!

0: Kedves hallgatóink, mai randevunk véget is ért.
1: Ne felejtjétek, egy hét múlva is lesz randevú.
0: Addig is.
1: Sziasztok!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Stingtől szólt az örökzöld Englishman in New York, és azoknak, akik szeretnék az előadót látni élőben, azoknak van egy jó hírünk, ugyanis június 17-én szerdán Zágrábban fog koncertezni Sting, méghozzá a Zágrábi Arénában, június 18-án csütörtökön pedig Budapesten az MVM Domban. És itt fontos elmondani azt is, hogy a budapesti koncertre nagyon gyorsan fogynak a jegyek, úgyhogy ha szeretnének elmenni Sting koncertre, akkor még ajánlatos most beszerezni a jegyeket. Mi pedig folytatjuk ezt az órát még jobbnál jobb dologkal, pontban 5 órakor, pedig akkor ismételten Oleti Zsuzsa várja majd Önöket friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Ljubljanában 49 hivatali lakás áll rendelkezésre, amelyek bérlésére a parlamenti képviselők pályázhatnak. A lakatlan ingatlanokat az országgyűlés vagy más állami szervek alkalmazottai bérelhetik. Ezúttal 15 képviselő pályázott lakásra, amelyet a Mandátum és Választási Bizottság ezen a héten osztott ki számukra. Pünkösd vasárnap a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe, a húsvétot követő 50. nap. A hívők ilyenkor a Szentlélek kiáradására és az egyház születésnapjára emlékeznek. A dátum minden évben változik, az idei évben május 24-ére esik. A pünkösd hétfővel, május 25-ével kiegészülve ez az időszak a legtöbb országban, köztük Magyarországon és Ausztriában is, hosszú hétvégét és munkaszüneti napot jelent. A Croatia Airlines Frankfurtba tartó járata május 16-án nagy sebességnél megszakította a felszállást Splitben, és a futópálya szélén kigorult a füves területre. A 130 utast és 5 fős személyzetet szállító Bombardier C-Series gépen senki sem sérült meg. A baleset pontos okait még vizsgálják a hatóságok. 5 olasz könnyű búvár vesztette életét csütörtökön a Maldív-szigetek partjainál. A The Guardian beszámolója alapján egyikük holttestére a barlang szájánál bukkantak rá 60 méter mélyen. Négyüket azonban még mindig nagyszabású kutatási akció keretein belül keresik, profi búvárok segítségével. Olaszország külügyminisztériuma szerint a turistákat feltehetően egy 50 méter mélyen található barlang feltérképezése közben érte a halál. Az eddigi keresési folyamatokban 8 búvár vett részt, akik párokban merültek alá a barlangrendszerbe, ami 3 nagyobb kamrára oszlik, amelyeket szűk járatok kapcsolnak össze. A mentőegységek azt feltételezik, a 4 búvár holtteste egy kamrában lehet, azonban a 3-ból 2-t már feltérképeztek, és az eltűnt turisták fellelésében viszont nem jártak sikerrel. A 3. kamra feltárása során nehézségekbe ütköztek. Jelenleg a hatóságok azt is vizsgálják, egyáltalán mi okból merült a csapat a hivatalosan engedélyezett 30 méteres merülési mélység alá. Az orosz csapatok ma reggel drónokkal támadták a dél-ukrajnai Herszont, valamint tüzérségi támadást is indítottak a város ellen. Ezek következtében megsebesült 8 civil, köztük egy 15 éves fiú, közölte a megyei kormányzói hivatal. Ukrajna második legnagyobb városában, a keleti országrészben fekvő Harkivban, a megyei kormányzó közlése szerint az orosz erők csapást mértek egy Molnia típusú drónnal, aminek következtében 3 férfi megsebesült. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba utazik és felkeresi az UNESCO párizsi központját is, amely költségvetési nehézségekkel küzd, miután az Egyesült Államok tavaly kilépett a szervezetből, közölte szombaton a Vatikán. A pápa várhatóan találkozik Emmanuel Macron, francia elnökkel is, és elképzelhető, hogy beszédet mond a francia parlamentben. A várakozások szerint arra kéri majd az európai vezetőket, hogy gondosabban kezeljék a kontinensre szánt menekült áradatot. A franciaországi látogatás a pápa idei 4. külföldi útja lesz, egy afrikai körút, monakói látogatása és júniusi spanyolországi útja után. Az amerikai születésű 14. Leónak, polgári nevén Robert Leosznak, francia bevándorló ősei is vannak. A Vatikán közölte még, hogy a franciaországi út részletes programját később teszik közzé.
2: Időjárás.
1: Az esti órákban délkeleten is megszűnik a csapadék, éjszaka pedig nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A sík vidékeken hajnalban köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3 és 9 fok között, az alpesi völgyekben és Notranszkó fagyzúgos területein kevéssel 0 fok alatt lesz. Vasárnap napsütéses idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, csapadék azonban már nem valószínű. A napi maximum hőmérséklet 15 és 20 fok között változik.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jütömer körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

0: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok. Technológiai híreink jönnek. Megtartotta a Google az Android Show nevű eseményét, amelyen a vállalat bemutatta az Androidot érintő idei újdonságokat. Ezek közül az egyik a Gemini Intelligence. Ahogy az elnevezésből is kitalálható, a mesterséges intelligencia által támogatott funkcióról van szó. Egész pontosan egy mesterséges intelligencia asszisztensről, amely képes adatokat gyűjteni, miközben több lépéses feladatokat végez. Ilyen például az, amikor egy bevásárló listán szereplő tételeket tesz egy online áruház kosarába. Hogy pontosan mikor debütál a Gemini Intelligence, nem tudni. Csupán annyit, hogy idén nyáron válik elérhetővé a Samsung Galaxy S26 és a Google Pixel 10 készülékeken. Egy koreai jelentés azonban azt állítja, hogy a Gemini Intelligence valójában a hamarosan érkező Galaxy Z Fold 8 és Galaxy Z Flip 8 készülékeken jelenik majd meg elsőként, és minden bizonnyal a Samsung White Foldon is ott lesz, amennyiben az eszközt ezzel a két mobillal együtt mutatják be. A fentebb említett két mobilra minden valószínűség szerint ezután kerülhet majd rá a szolgáltatás. Ez nem lenne meglepő lépés, mivel a Samsung és a Google az elmúlt években egyre szorosabban működik együtt. A Google rendszeresen mutat be olyan szoftveres újdonságokat, amelyeket a Samsung eszközei kapnak meg elsőként, majd ugyanezek néhány nap múlva a vállalat saját gyártású okostelefonjain a Pixeleken is megjelennek. Mivel ezek a funkciók később a teljes androidos ökoszisztémára kiterjednek, a Gemini Intelligence sem fog megállni a Pixeleknél és a Samsung mobiloknál. Az persze kérdés, hogy ez mennyivel később következik majd be. Már a célösszeg sokszorosa összejött az előrendelésekből a Kickstarteren egy 20.000 milliamperes külső akkumulátor esetében. És ez érthető is, ugyanis a Solly sokféle elvárásnak megfelel. A kapacitása akkora, hogy akár négyszer feltölthető vele egy iPhone 17 Pro Max. A külső akkunak két C-típusú USB portja is van, amelyek akár 140 wattos kimenetről gondoskodnak a nagyon gyors töltés érdekében. Még egy harmadik USB-A porttal is rendelkezik más eszközök gyors töltéséhez. A Solly Valival akár laptop is tölthető. Vízálló a külső burkolata és a fejlesztője szerint az eszköz ütésálló. De nem csupán ezért biztonságos, hanem amiatt is, hogy szilárd test akkuról van szó, ami azt jelenti, hogy szilárd elektrolitot használ gyúlékony folyadék helyett, azaz biztonságosabb a használata, hiszen nem gyullad ki, ha megsérül, szóval valószínűleg repülőgépen is használható. A gyártó azt is mondja róla, hogy 3500 ciklus, azaz nagyjából 3 évnyi rendszeres használat után is még megmarad a töltési kapacitásának többi 80%. Az akkumulátor utazó adapterként is használható, amerikai, brit és európai csatlakozókkal, sőt egy opcionális tartozékkal más típusú ajzatokkal is kompatibilis. Frissítést kapott a Samsung mobiljain futó Device Care eszközkarbantartó alkalmazás. Az új verzióval egy fontos új funkció is debütál, amely hasznos lehet, ha önnek is elege van az értesítésekben megjelenő promóciókból. A Device Care ugyanis immáron képes észlelni és blokkolni azokat az alkalmazásokat, amelyek állandóan reklámokkal bombázzák önt az értesítési sávban. Az új eszköz az ilyen appokat mély alvó módba rakja, hogy ne zavarhassák többé. Az intelligens blokkoló funkció folyamatosan elemzi az értesítéseit, hogy megállapítsa, vajon azok hirdetésnek minősülnek-e. Ha igen, ráadásul gyakran kap ilyet egy adott apptól, egyszerűen blokkolja a problémás alkalmazást. Azt ugyanakkor hangsúlyozza a Samsung, hogy a Device Care nem tévedhetetlen. A blokkolás egyébként manuálisan is elvégezhető, így megszabadulhat azoktól az alkalmazásoktól, amelyek legfőbb célja, hogy valamilyen ajánlattal árasszák el az értesítési sávját. A mobilos Android újdonságai mellett egy teljesen új eszközt is bejelentett a Google. A Google Books széria ősszel kerül a boltok polcaira, az Android rég várt asztali verziója fut rajta. A cég egyelőre elég kevés részletet osztott meg a laptopról. Amit tudni lehet, az az, hogy a Chromebookok nagyobb teljesítményű utódjai lesznek az új eszközök egy olyan operációs rendszerrel, amely az Android és az elődök által használt Chrome OS ötvözete. Az új rendszer megnevezése még nem ismert, de alumínium OS-ként emlegetik. A Google azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még csak egy kódnév, nem a végleges megnevezés. A Google Book szérián lévő Android talán nem meglepő módon a Chrome-ot fogja futtatni a böngészéshez, és az androidos alkalmazások is működnek majd rajta. A laptopon lévő fájlok mobilról is elérhetőek lesznek. De egyelőre még sok a kérdés, hisz a hardware mellett az áruk is rejtély. Az is biztosra vehető, hogy több különböző modell is lesz, ám ezek neve nem ismert még. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Muravidéki Magyar Rádió. régióban az első.

A mai napon nem csak a családok napját rendezték meg Radamosban, hanem 18 órakor megnyitják az Akriltulok és Fields Berlin című kiállítást is a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában. Az oldalon egyébként a következőt írják. Nem üzen semmit a művész, nem tetteti magát nyálasan patetikusnak, csak zaklatottan tűri, hogy átfolyanak rajta 10 000 évek hitei, vágyai és félelmei. Nem akarta ezt, de ez van. Persze nem viseli ezt olyan könnyen, ezért belegúnyosodik az egészbe, mert nem hagyhatja kapálódzás nélkül, hogy holmi eszeveszett démonok szimpla kifolyócsőnek használják. Nem hajlandó őskori anyagokat használni, maradék szabadságfogát abban éli ki, hogy akrillal és alkoholos filccel rángatja elő a motívumokat, amik folyton beleszivárognak Szibéria mélyéből, Anatólia homokjából, Afrika fensíkjairól, Amerika hasadékaiból, és még ki tudja, hogy honnan. Barlangokba sem bújik, hogy a nyírkos hidegben pingáljon, fára fest, zalai pince ajtók darabjaira, meg más hulladékokra, mert ugye nyilván az ősember is festett fára, csak hát ez mind elporlatt, ahogy ez is elfog. Tiltakozása jeléül, idióta címeket is ad a képeknek, kigúnyolva a démonokat. Ezt akartátok? Tessék! Fabarlangrajzok akrillal, filccel, időben és térben, összekevert témákkal, sokszor lehetetlen színekkel, kétségbe esett cinizmussal. De a figurák, jelek és motivumok nem engednek. Ebben a hamis jelmezben is tartják magukat. Hisztizzen bárhogy is a médiumnak kijelölt homunculus. Egyébként az öreg fákra festett őskori motivumokat a Párizsban parfümökért dolgozó Böröc Réka szagértő illat alkotásai egészítik ki. Mindkét keverékének alapját a történelem előtti mindennapokra jellemző elemek adják, főként a fa, a füst, az állatszűr és a nedveskő. Ezek az alapösszetevők a kellő arányokban nem feltétlenül bűzös keveréket adnak, pusztán megidézik az egykor élt természeti ember környezetét. A Stone Age alkotásban a nyers, szagos valójukban, mégis harmonikus arányokban jelennek meg. A parfümöt illatcsíkokra permetezhetik a látogatók, míg a paleolit naturális szag emlékével való megismerkedéshez egy odvas fa törzsbe kell bátran beleszagolni. A képek között járva átélhető az őskori ember körülvevő világe, embert körülvevő világ természetes szagainak és illatainak összhatása, reális valóságként és egy modern parfümbe rejtve is. A képi és illathatást Nadrai Róbert Gatya Ős Sors Sirató című zeneműve egészíti ki, a zenei képekről pedig Meszelics Júlia gondoskodik. Ha úgy vélik, mindenképpen látogassanak el, ismételten tehát a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájába 18 órakor, biztosan nem fogják megbánni, és úgy tűnik, hogy az időjárás jelentés szerint erre adott lesz az időjárás, és ugyanis a következő órákban nem mondanak semmilyen csapadékot, hát esős időt, de azért egy esernyőt érdemes elvinni magukkal, ugye, hogy tudjuk, jobb félni, mint megjedni. Mi pedig folytatjuk még jó néhány dallal, aztán érkeznek a gyerek gondolatok ismétlése.

0: jó tűzoltónak lenni, Poppy?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falla.

0: Hey, Sanyi! Érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: A hírügynökségek fontosabb szombati jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oletin Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
1: A Resznica tömörülés megerősítette, hogy Janez Jánosát az SZDSZ elnökét támogatják a párt jelöltjeként.
0: Kedden várhatóan változnak a központilag szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában.
1: Orbán Viktor az egyik kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza a nekijáró bruttó 38 millió forintos végkielégítést.
0: Kutyákra és macskákra vonatkozó uniós állatvédelmi jogszabálytervezetet fogadott el az Európai Parlament.
1: Izrael megölte a Hamász katonai vezetőjét Gázában.
0: 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba utazik. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Számítunk figyelmükre a folytatásban is. Zorán Sztevánovics, a Resznica párt vezetője megerősítette a párttanácsnak, hogy Janez Jánosát, az SZDSZ elnökét támogatják a párt jelöltjeként, miután a koalíciós megállapodás kiinduló pontjai is meggyőzték őket.
1: Hozzáfűzte, hétfőn aláírásokat is gyűjtenek Jánosa jelöltségének támogatására, de nem lesznek a koalíció tagjai. Sztevánovics szerint mindkét határozatról egyhangulag döntöttek. Arról is biztosított, hogy olyan ellenzék lesznek, amely folyamatosan figyelemmel kíséri majd a koalíció munkáját. Ahogy azt a médiának adott nyilatkozatában is elmondta, mielőbb működőképes kormányt szeretnének, és nem akarnak politikai válságot teremteni.
0: Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról. Az erről szóló javaslatot pénteken nyújtotta be egy alkalmazottakból álló érdekcsoport.
1: A csoport azzal vádolja az előterjesztőket, hogy kapkodnak, kizárják a nyilvánosságot a vitából, visszaélnek a népszavazási joggal, kárt okoznak az államnak és a társadalomnak.
0: A finance-gazdasági szaklap szerint kedden várhatóan eltérő irányokba mozdulnak el a központilag szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában.
1: Számításaik szerint, ha az adók változatlanok maradnak, a benzinára literenként körülbelül 2 centel emelkedik, míg a gázolaj literenkénti ára valamivel több mint 2 centel csökkenhet.
0: A rossz idő ellenére szép számú érdeklődő jelent meg a novomeszkói főtéren, ahol a katonai pálya és hadifelszerelések bemutatóját rendezik meg ma a szlovén hadsereg napja alkalmából.
1: Az SZV egységeinek, valamint a felszerelésük és katonai technológiájuk bemutatóját 17 óráig tekinthették meg a látogatók. A harci repülőgépek bemutatóját a rossz időjárás miatt lemondták, értesült az STA.
0: Szombaton és vasárnap rendezik meg a Celjei vásáron az Automotorshow Szlovéniát.
1: Az ország legnagyobb autós és motoros rendezvénye a sebesség, a rangos autók, motorkerékpárok és az adrenalin látványosságok rajongóit vonzza a városba. A rendezvény 15 év szünet után tavaly tért vissza Ljubljanába, ahol több mint 10 000 látogatót vonzott, idén pedig még több érdeklődőre számítanak a szervezők.
0: Dicséretes Orbán Viktor felajánlása, és elfogadjuk azt, reagált Magyar Péter a volt miniszterelnök szombat reggeli Facebook posztjára, amelyben Orbán azt közölte, hogy a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza a törvény szerint neki járó bruttó 38 millió forintos végkielégítést.
1: A miniszterelnököt a Karmelitában tartott szombati sajtóbejárása végén kérdezték, írja a Telex. Azt kérte a leköszönt miniszterelnöktől, hogy adja meg a kedvezményezett szervezet számlaszámát, és közvetlenül oda fogják utalni a pénzt, nehogy eltűnjön valahol útközben.
0: Alapjaiban változhat meg a budapesti parkolási rendszer 2026. július 1-től. A tervek szerint megszűnnek az utcai parkolóautomaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet.
1: A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, de csak utólagos ügyintézés esetén lehet majd használni. Az autósoknak 24 órán belül lesz lehetőségük erre az adott kerület ügyfélszolgálatán, ahol egységesen 3 órás parkolási díjat fognak felszámolni, függetlenül a tényleges várakozási időtől. Ha azonban valaki nem megy be még aznap nyitvatartási időben, akkor természetesen pótdíjat is felszámolnak. Több közlekedési civil szervezet is bírálta az új rendszert. Szerintük a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy nem használnak okostelefont. A szervezetek azt is kifogásolják, hogy az ügyfélszolgálati irodák többsége fizetősövezetben található. Így a személyes befizetés újabb parkolási költséget generálhat. Álláspontjuk szerint az sem elfogadható, hogy a rendszer közvetve okostelefon használatra kényszerítheti az autósokat, ami az idősebb vagy a digitális eszközöket kevésbé használó rétegeket különösen hátrányosan érinteti. A parkolási reform részeként jelentősebb díjemelés is várható. Az zónákban átlagosan 25%-kal nőhetnek a tarifák. Emellett 2027-től megszűnhet a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, a nagyobb járművekre pedig emelt díjat vezetnének be.
0: Mint már jelentettük, 5 olasz turista veszítette életét csütörtökön búvárkodás közben a Maldív-szigeteken. Egyetlen csoportásuk maradt életben, aki az utolsó pillanatban döntött úgy, mégsem megy velük.
1: A Genovai Egyetem hallgatója felöltötte a búvárkodáshoz szükséges felszerelést, ám végül a jachton maradt. Miközben barátai egy 50 méter mélységű víz alatti barlangot kezdtek el felfedezni a Vavuatollon és az Alimatha-sziget közelében. Hogy miért változtatta meg tervét, egyelőre nem tudni, írja a New York Post. A Duke of York nevű hajón töltött ideje alatt azonban ő volt az egyetlen közvetlen túlélője a tragédiának, és kulcstanúnak számít az utolsó pillanatok rekonstruálásában. A lány pénteken hazautazott a családjához. A szakértők szerint oxigénmérgezés és pánik egyaránt közrejátszhatott a halálesetekben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a csoport használta speciális vezetőkötelet a barlangi merülés során, valamint hogy a merülés megfelelte a szabályozásoknak. A helyi sajtó szerint nem tartott velük helyi idegenvezető sem, noha ezt a szabályok előírják.
0: Szinte egyhangulag 558 igen szavazattal fogadta el az Európai Parlament az első kifejezetten kutyákra és macskákra vonatkozó átfogó uniós állatvédelmi jogszabálytervezetet.
1: A döntés értelmében minden magántulajdonban lévő ebet és macskát kötelező lesz mikrocsippel ellátni, adataikat pedig egy uniós szinten kompatibilis nemzeti adatbázisban rögzíteni. A szabály az EU-n kívülről érkező kedvencekre is vonatkozik. Az átállásra sávos türelmi időt adnak. A tenyésztőknek és menhelyeknek 4, a kutyatartóknak 10, míg a macska tulajdonosoknak 15 évük lesz felkészülni. Az irányelv drasztikusan fellép a felelőtlen szaporítás és az állatkínzás ellen. Szigorúan betiltják a beltenyészetet és az olyan extrém tenyésztést, ahol a túlzó anatómiai jellemzők, például a túlzottan nyomott orr, már az állat egészségét veszélyeztetik. Végleges tilalom alá esik a kedvencek versenyek miatti megcsonkítása, fül- és farokvágás, továbbá az orvosi eseteket leszámítva tilos lesz a tartós láncraverés és kikötés is. A jogszabályt a tagállami miniszterekből álló tanácsnak még hivatalosan jóvá kell hagynia, de a korábbi alkuk miatt ez már csak formalitás.
0: Több tízezer tüntető gyűlt össze Londonban két egymással rivális felvonuláson. A szélső jobboldali Tommy Robinson által szervezett You Need the Kingdom, Egyesítsd a Királyságot elnevezési tüntetésen és egy palesztin párti demonstráción.
1: Több mint 4000 rendőrt vezényeltek a fővárosba, akik egy úgynevezett steril zónát képeznek a két tömeg között. A rendőrök drónokat, rendőrlovakat és kutyákat is bevetnek, valamint páncélozott járműveket is készenlétben tartanak. A tüntetések mellett több tízezer futballszurkoló is a Wembley stadionba tart szombat délután az FA Kupa döntő.
0: Az orosz csapatok ma reggel drónokkal támadták a dél-ukrajnai Herszont, valamint tüzérségi támadást is indítottak a város ellen. Ezek következtében megsebesült 8 civil, köztük egy 15 éves fiú, közölte megyei kormányzói hivatal.
1: Ukrajna második legnagyobb városban, a keleti országrészben fekvő Harkivban az orosz erők csapást mértek egy Molnyia típusú drónnal, aminek következtében 3 férfi megsebesült.
0: Az oroszok elleni háborúban elesett több mint 500 ukrán katona holttestét szállították haza, közölte a hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinációs törzs szombaton a Facebookon.
1: A közleményben azt írták, 528 olyan holttestet szállítottak Ukrajnába, amelyet az oroszok elesett ukrán katonaként adtak át. A koordinációs törzs kiemelte, hogy az ukrán hatóságok és szakértői intézmények mindent megtesznek a holttestek azonosításáért, anélkül, hogy megjelölte volna, melyik napon történt az átadás.
0: Kétnapos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én a Kreml bejelentése szerint. Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával Xi Jinping kínai elnökkel.
1: Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi minisztériumközi dokumentumot ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Qiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal majd. Érdekesség, hogy az utazásra alig pár nappal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és delegációja szintén kétnapos látogatáson vett részt Kínában.
0: Gázai iszlám vallási vezetők és a Hamász szombaton megerősítette, hogy az izraeli hadsereg előző napi légicsapásában életét vesztette Izz ad-Din Haddad, a palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője.
1: A pénteki támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter jelentette be. Azt azonban ők sem tudták pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután Izz ad Din Haddad előjött a rejtek helyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gáza város Rimal negyedében egy lakásban tartózkodik. Az elmúlt hónapokban Izz ad-Din Haddad állt Izrael körözési listájának élén a gázai övezetben.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba utazik, és felkeresi az UNESCO párizsi központját is, amely költségvetési nehézségekkel küzd, miután az Egyesült Államok tavaly kilépett a szervezetből, közölte szombaton a Vatikán.
1: A pápa várhatóan találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is, és elképzelhető, hogy beszédet mond a francia parlamentben. A várakozások szerint arra kéri majd az európai vezetőket, hogy gondosabban kezeljék a kontinensre szánt menekült áradatot. A franciaországi látogatása a pápa idei negyedik külföldi útja lesz, egy afrikai körút, monakói látogatása és júniusi spanyolországi útja után. Az amerikai születésű 14. Leónak, polgári nevén Robert Prevostnak, francia bevándorló ősei is vannak. A Vatikán közölte, hogy a franciaországi út részletes programját később teszik közzé.
2: Sport.
0: Krisztián Cseh nyerte a diszkoszvetést a kínai Shanghaiban zajló Gyémánt Liga szombati versenynapján. A szlovén atléta 70 méter 58 cm-es rekorddal végzett az élen. A másik szlovén, Matic Anjan-Gucek, 34,14 másodperces idővel ötödik lett 300 méteres gátfutásban, amely nem olimpiai szám. Jakob Omerzel, a Bahrain Victorious csapat szlovén tagja, a tizedik helyen végzett a Tour of Hungary Pécs környékén megrendezett rövidített negyedik szakaszán, 1 perc 10 másodperccel lemaradva svéd névrokona, a győztes Jakob Söderqvist mögött. A szlovén jégkorong válogatott ma megkezdi szereplését a svájci elit világbajnokságon. Jeda Terglav edző és játékosai 20 óra 20 perckor Friburgban lépnek jégre Csehország ellen. A szlovének elsődleges célja a bennmaradás biztosítása a világ 16 legjobb csapatát felvonultató versenyben. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén csütörtökön Nizsben. A visszavágót május 17-én vasárnap 17 óra 30 perccel rendezik Veszprémben. A párharc győztese kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. David Beckham lett az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója a 2026-os Sunday Times Rich List szerint. A korábbi Manchester United sztár és felesége Victoria Beckham együttes vagyona a becslések szerint 1 milliárd 185 millió fontra emelkedett. Beckham vagyona az elmúlt évben megduplázódott, nagyrészt az Inter Miami CF-ben lévő tulajdon részének szárnyaló értékének, és a klub Lionel Messi érkezését követő folyamatos kereskedelmi növekedésének köszönhetően. Eközben Victoria Beckham divatüzlete is hozza a pénzt Beckhaméknek, ma már évi több mint 100 millió font bevételt hoz.
1: Időjárás. Este délkeleten is megszűnik a csapadék, éjszaka pedig nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A síkvidékeken hajnalban köd képződik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3-9 fok között, az alpesi völgyekben és Notranjskó fagyzúzós területein kevéssel 0 fok alatt lesz. Vasárnap napsütéses idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, csapadék azonban már nem valószínű. A napi maximum hőmérséklet 15-20 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gyutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek szombati jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét és kellemes hétvégét!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Igen, csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkreted. Ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
2: Tóth Lili Johanna vagyok.
1: Én pedig Velocnik Léna a Pártosfavi kétnyelvű általános iskolából.
2: Ha voltatok valaha jutalomkiránduláson, akkor ti is tudjátok, hogy ez milyen kellemes időtöltés.
1: Amellett ugyanis, hogy érdekességeket látunk, jól is szórakozunk, barátkozunk.
2: Így volt ez a legutóbbi jutalomkiránduláson is, amelyet az utolsó szünet előtt, április végén szerveztek meg.
1: Idén az úti cél Pécs és Mohács volt.
2: Az élménybeszámoló mellett pedig ma is hallhattok érdekességeket, no meg könyv és filmajánlót is.
1: Kezdődjön hát a Tini Expressz!

0: Kedves hallgatóink! Nemrég tehát Pécset és Mohácsot fedeztük fel a kétnapos jutalomkirándulás keretében. Én még nem voltam egyébként se Pécsen, se Mohácson. Pécsre már többször is terveztünk elmenni a családdal, de végül nem jutottunk el, és nem is nagyon tudtam róla emiatt semmit se, úgyhogy számomra ez teljesen nagyon új volt, és egyébként nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magamat.
1: Egyébként nagyon korán indultunk, tehát egészen hajnali 5-kor kellett elindulnunk, és egyből, amikor Pécsre odaértünk, mivel azt a várost néztük meg először, egy kis vonatba szálltunk, amivel körbejártuk a várost, és nagyon jó volt. Lili, neked mi volt a legérdekesebb dolog Pécsen?
0: Hát nem tudom, igazából nekem talán a vonatozás volt, amikor körbevittek a nagyvárosban minket ezzel a kis vonattal. Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett. Nagyon jó volt, szerintem nekem a vonatozás volt Pécsen a kedvencem. És neked, Léna?
1: Egyébként nekem is nagyon tetszett a vonatozás, de így őszintén szóval nekem a szabadidő volt a kedvencem, mivel akkor így saját magunk körbenézhettünk a városban. Időhöz voltunk kötve, viszont szerintem érdekesebb az, amikor így egyedül nekilátunk egy útnak, mint hogy idegen vezetőkkel vagyunk.
0: Jól is tévedtünk egyébként, nem is. Bazilikát vagy Dzsámit már láttál korábban is?
1: Én még nem láttam, viszont amikor most voltunk egy Pécsen, nagyon érdekesnek találtam, és nagyon szép is volt.
0: Én már láttam külföldön, viszont Magyarországon még egyáltalán nem láttam. Szerintem nincs is olyan nagyon sok. Viszont nagyon szépek voltak tényleg.
1: Egyébként mi megnéztük Csontvárinak a múzeumját, ami eléggé érdekes volt, és hihetetlen nagyságú festményeket festett, és nagyon szépek is voltak. Egyébként az idegenvezetés ott a múzeumokban is nagyon jó volt, és érdekesnek találtam a múzeumokat. Azután pedig elmentünk egy nagyon szép étterembe étkezni, és utána végül megszálltunk a Zsolna negyedben.
0: Este pedig színházba mentünk, megnéztük a Romeo és Júliát, amely egy privát színházban volt. 4 színész játszott nagyon sok szereplőt, így volt a felosztva a szerepek, és tényleg nagyon jó volt, nagyon ügyesek voltak, ki volt parodizálva az egész, és teljesen át lett írva a mi homonunkra, úgyhogy tényleg nagyon jó volt. Megnézném még egyszer, hogyha lehetne. Léna, neked tetszett a darab?
1: Igen, nekem nagyon tetszett, tehát ilyen érdekes darabot és jó darabot, így őszintén szóval még sosem láttam, és én is tényleg megnézném még egyszer, mert nagyon jó volt.
0: Este már eléggé fáradtak voltunk, és ez abban is megnyilvánult, hogy amikor mentünk hazafelé a szálláshoz, olyan lassan sétáltunk, hogy lemaradtunk a csoporttal, és eltévedtünk, mert tényleg olyan helyen volt a szállásunk, ahova nagyon nehéz volt visszatalálni, viszont tényleg nagyon szép volt az is. A szálláson pedig öten aludtunk, és akkor még mi beszélgettünk Lénával ketten együtt. Ez volt így az esti programunk. Eléggé sokáig szegények, a többiek mások mondták is, hogy nem tudtak tőlünk aludni.
1: A jutalomkirándulás második napját Mohácson töltöttük. Ott megnéztük a Kanizsai Dorottya Múzeumot és a Busó udvart. Ezek nagyon érdekesek voltak egyébként. Ami még nagyon tetszett ezekben a múzeumokban, hogy lehetett fényképezni, tehát voltak ilyen kivágott kartonok, ahol belakadtuk a fejünket, és akkor egy adott szemét játszottunk, és a Busó udvarban voltak ilyen maszkok is, amiket felvehettünk, és az is nagyon jó volt.
0: Nekem Mohácsi kisvárosnak tűnik, de mégis nagyon meglepő, hogy mennyi étterem, mennyi múzeum van benne, és nagyon, tényleg nagyon jó felszereltek voltak egyébként a múzeumok is, mint például az első múzeumban ki volt állítva egy fotófal, ahol fel lehetett próbálni régi népviseleti ruhákat, és abban fotózkodni a zöld fal mögött, az nagyon vicces volt. Meg persze még megmutatták, hogy milyen régi felmaradt kerámiákat találtak Mohácson, szóval az első inkább ilyen történelmi múzeum volt, a második pedig egy ilyen inkább egy kiállítás-szerű múzeum volt, de az is nagyon érdekes volt, sőt igazából nagyon vicces volt az is. Ott pedig lehetett ilyen szimulációs játékokkal játszani, mint például beültünk egy facsónakba, és kivetítettek elénk egy képet, ahol azt láthattuk, hogyha megfelelő karmozgással evezünk, akkor átjuthatunk a sziget túloldalára, ahol pedig felgyújthatjuk a nagy tüzet. Szóval nagyon vicces volt, meg érdekes is, meg felpróbálhattuk ilyen maszkokat, tényleg nagyon jó volt.
1: Én nagyon örültem ennek a jutalomkirándulásnak, mert szeretek megismerni új városokat, tehát ez tökéletes alkalom volt arra, hogy megismerjem Pécset is, meg Mohácsot is, és persze annak is nagyon örültem, hogy a barátaimmal mehettem.
0: Én is szeretem ezeket az új kalandokat, amikor megismerhetek új helyeket, főleg új barátokat is, meg akiket már ismertem, az is nagyon jó volt, hogy közösen felfedezhettük ezeket az új helyeket. Tényleg nagyon jó volt, és egyébként a jutalomkirándulásról visszatérve pedig úgy gondolom, hogy mindenki megdolgozott érte, hogy eljöhessen, és tényleg nagyon jó volt.
1: Nos, ennyit az élményeinkről. Ha még nem jutottatok el a jutalomkirándulásra, akkor reméljük, hogy nem sokára nektek is sikerülni fog.
0: Induljatok a versenyeken, készüljetek fel alaposan, harcoljatok az első három helyezetért és a kirándulás garantált.
1: Jöjjön most néhány érdekesség a két városról, amelyet megtekintettünk.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Tudtátok, hogy a Pécsi Egyházmegyét, azaz a Pécsi Püspökséget 1009-ben Szent István király alapította?
1: És azt, hogy Magyarország első egyetemét is itt hozták létre?
0: Méghozzá 1367-ben Nagy Lajos király.
1: Gondoltátok volna, hogy Pécsen több mint 250 műemlék található?
0: És ezt tudtátok, hogy Pécs leghíresebb terméke a zsolnai porcelán?
1: A legkülönlegesebb változata az eozimáznak köszönheti jellegzetes fémes színét és csillogását.
0: Tudtátok, hogy a Viktor Vazarelli Múzeum Pécs egyik legjelentősebb múzeuma?
1: Viktor Vazarelli, azaz vásárhegyi győző, aki a 20. században élt és alkotott festő és szobrász volt.
0: A világhírű művész több művét Pécsnek adományozta, múzeuma 1976-ban nyílt meg a házban, ahol élete első éveit töltötte.
1: Tudtátok, hogy Pécs belvárosa alatt hatalmas 2 kilométer hosszú pincerendszer fut?
0: Egy korombor, most pezsgő pincészet van 5 emelet mélyen, ahol minden évszakban állandó a hőmérséklet, méghozzá 14 fok.
1: Tudtátok, hogy Pécs 2010-ben elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet?
0: 1998-ban pedig elnyerte az UNESCO városok a békéért díját, amit a kisebbségi kultúrák ápolása, valamint a délszláv háború menekültjei iránt tanúsított befogadó, toleráns hozzáállása miatt adományoztak a városnak.
1: Kanyarodjunk most Mohács felé, amelyet többek közt a busójárásról híres.
0: A busójárás 2009 ősze óta az UNESCO szellemi kulturális világörökség része.
1: Gondoltátok volna, hogy egészen az 1960-as évekig olyan szintű szabadsága volt a busónak, hogy még a rendőrök sem tudták őket igazoltatni?
0: Arról pedig biztosan hallottatok, hogy Mohácstól délre történt 1526. augusztus 29-én a történelmi jelentőségű Mohácsi csata.
1: A hadjáratban a magyar sereg ilyen súlyos vereséget szenvedett a török túlerővel szemben.
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
0: Mindazok, akik szeretik az Egy Zizi Naplója című sorozatot, figyelem!
1: Idén egy újabb kötet látott napvilágot a sorozatból.
0: Címe Egy Zizi Naplója. Egy nem túl elkényeztetett kis húgmeséi. Naplótolvaj Egy Zizi Naplója 16.
1: Szerzője pedig Rachel René Russell.
0: Halljuk, mi áll az ajánlóban.
1: Mi rosszabb egy elkényeztetett kis húgnál?
0: Egy elkényeztetett kis húg, aki ellopja a naplódat.
1: Légy része Miki kalandjainak.
0: Hajd, hogy kiragyogjon belőled a benned élő Zizi.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
0: A Bálna dal egy újabb szívhez szóló animációs film, amelynek főszereplője mi más lehetne, mint egy bálna?
1: Halljuk, miről szól a film.
0: Vincent egy kamasz bálna, aki különleges családból származik.
1: Apja volt az utolsó bálna énekes, akinek varázserejű dala megvédte az egész óceánt.
0: Mióta Vincent elveszítette a szüleit, bizonytalan saját dalnoki képességeiben.
1: Egy nap azonban a szörnyű leviatán kiszabadul, és mérgező tintájában minden tengeri élőlényt veszélybe sodor.
0: Vincent tudja, hogy csak a különleges bálnadal állíthatja meg, ezért elindul az óceán legmélyére.
1: A kalandban partnere lesz egy morgolódó halacska és egy bátor orka is.
0: Vincent lassan rájön, hogy meg kell találnia saját tolát, hogy megmentse a szeretett óceánját.
1: Ez tehát a bálnadal, amelyet a mozikban vetítenek.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba.
1: Tóth Lili Johannát és Vörösnyik Lénát hallottátok a Pártos Falvi kétnyelvű általános iskolából.
0: A Tini Express-szel egy hét múlva is jelentkezünk.
1: Legyen szép hetetek!

Kedves hallgatóink, a Queen Bee dalával búcsúzunk Önöktől, így szombat este, ugyanis hamarosan 7 óra, amikor aztán várja majd Önöket az esti mese, 4:48-kor a helyzetkép ismétlése, 8-kor a terepjáró ismétlése, 8:30-tól pedig már a muravidéki mulatos zenei összeállítás. Na meg az esti műsor folyamán rengeteg jó zene is vár Önökre, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is MMR-t hallgatni. Mi pedig megköszönjük figyelmüket, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. További kellemes estét, és természetesen további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

legyen, hogy ő teremtett nekem, a lelked és a tested értem szép. Ő mi?

Móricz Zsigmond, A farkas a falu vége. Csikorog a tél, szegény farkas fél, hogy éhesen marad, pecsenyét nem harap. Fut a havon keservesen, de nincs terítve sehol sem.

0: estére, elére a falu végére. Egy hóbuckán van a helye, és így vonít szegény feje, mert a szíve szomorú. Adós nékem a falu! Szegény farkas jobb elhagyni, nem sietnek azt megadni. A kiskutyák kinevetnek. Ha-ha, majd megadjuk, meg! S rádugatnak a kuvaszok. Jobb, ha még! Jobb! Szép az este, süt a hold. Szegény farkas szót fogadott, s ellohult.
1: Itt a vége, most jövél le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! 2026 tavasza több kihívást is tartogatott a gazdák számára. Legyen szó az alacsony hőmérsékletekről, vagy a csapadék hiányáról. A héten bánutára a Moravidéki Mintagazdaságba látogattunk, ahol többek között arra kerestük a válaszokat, hogy miként sikerült alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz. Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét, az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk az elkövetkező percekben. Bojnec Elizabetta, a gazdaság vezetője elsőként arról számolt be, hogy miként indult a 2026-os évük.
1: Jó és rossz oldalakkal is kezdődött, vagyis itten jobban az időjárásra gondoltam mostan, mint bármi másra, hiszen most már harmadszorra ütköztünk azzal, hogy nagyon hideg hőmérsékletek voltak a reggeli órákban, vagy pedig éjjelen át is. Ez a tavaszt, szóval a maga növény kezdetét, a termést nagyon befolyásolta, szóval sajnos a bogyos ültetvényünkön eztent érzékeljük. Elég új ültetvényről van szó, de látni, hogy ezek a nem voltak mínuszok, de hát a 0-1 fok is már nagyon-nagyon megérintette ezeket a fiatal bokrokat. A következő pedig, amire leginkább gondoltam, mikor a kérdésre kezdtem válaszolni, az pedig a spárga ültetvényünk volt. Meglátszott az ültetvényen is mindegyik alkalomkor, amikor hideg reggelekre ébredtünk. Ez most lehetne így is elfogadni, vagy úgy reméljük, hogy mégiscsak a szedési és a spárga növési szezon kicsit most ez miatt meghosszabbul. Hajt újra, minden rendbe vele, de tudjuk, hogy most van neki az ideje, és kár azért, ami úgy mondom elfagyott. Amúgy pedig az évet mindig is pozitív energiával, hangulattal, lendülettel indítjuk, hiszen mindig örömmel kell a munkához nekiállni, csak úgy van eredmény. Az állatoknál, a szarvasmarhánál 5 új kis bocival kezdtük az évet, úgyhogy az is egy plusz öröm. A szamárnál még várjuk a kicsinyeket. Az évet akkor a mangalica sertés levágásával is kezdtük. Amúgy pedig a munkálatok folynak zökkenőmentesen tovább, ötletek vannak, mindig csak jönnek hozzá, úgyhogy tenni-venni való rengeteg van.
0: Az imént már említettük az időjárási feltételeket, most még egy kicsit térjünk vissza, hiszen itt a térségünkben is az utóbbi hónapokban elég kevés csapadék volt, úgyhogy elég aszályos volt az időjárás. Mennyire befolyásolta ez a munkát itt a mintagazdaságban?
1: Mintagazdaságnak többnyire csak rétjei vannak, ami hatalmas fontosságú jelentőséggel járnak, szóval a rétek számunkra fontosak. Hát ez az aszály igen befolyásolta, hiszen ahogyan figyeltem, a rétek nehezen indultak be, szóval a fű nehézen indult benőni. Közben volt valami kevés kis eső, de az nagyon, nagyon kevés volt most, ami pedig volt a napokban. Ez pedig megint csak egy extrém időjárásnak lehet mondani, hiszen nagyon rövid idő alatt rengeteg mennyiség leesett. Úgyhogy ez nagy segítség azoknak, akik termőfölddel rendelkeznek, és számunkra is, akik a rétek kaszálásáról és akkor a fő betakarításáról függünk.
0: És igen, májusban vagyunk, amikor az első termények, illetve most már a terményeknek nagy része be is érik. Mi minden terem idén a mintagazdaságban, hogyha kicsit végigvezet minket az idei termésen?
1: Hát először akkor hadd kezdjem az akvapóniás melegággyal. Az mostan elindult a takarítás tisztítási fázisa, hiszen a saláta, amit télen keresztül volt benn, az sikeresen kifogyott a melegágyból. Mindig tudjuk, hogy egy ilyen ciklus befejezése után nagyon fontos a takarítás, a rendszer tisztítása, majd jön a nyári növények ültetése. Akkor a következő melegágyban ilyen új hagyma, új fokhagyma, saláta is, akkor az eper mostan a napokban elindult szépen érenni. Rengeteg palántát sikerült az idén, szóval magot elültetni, így van nagyon sok palántánk. Hangsúlyt adtunk a régi begyűjtött például paradicsom, paprika magokra, úgyhogy abból is van nálunk néhány palánta. Ez mind majd a kiültetésre kerül. Már a cékla is szépen nől a melegágyba. Úgyhogy ilyen folyamatos zöldség, amit minden napra a konyhában használunk, már szépen nő és kapható is itten a gazdaságon.
0: Lényegében hogy is folyik az értékesítése ezeknek a terményeknek?
1: A húsvéti ünnepre rendeztünk itten az udvarba egy ilyen helyi termelői piacot, hiszen a zöldség, ami arra is a saláta az akvapóniás melegágyból már bőven készen állott az értékesítésre. A mostani, ez a kevés, ami még van, szóval ez a újhagyma, fokhagyma, petrezselyem és így tovább. Esztent pedig úgy döntöttünk, hogy szívest örömest látunk bárkit itt az udvarba, de szerdán kiírjuk, hogy mi kapható a hétvégén a gazdaságon, és összegyűjtsük a megrendelést, és akkor úgy döntöttünk, hogy kiszállítsuk Lendvára, és pedig 2-3 pont Lendván, ahol akkor megállunk kocsival, és akik megrendelték a zöldséget, azoknak át is adjuk.
0: És mennyire vált be ez a módszer eddig?
1: Szóval ezek is a kezdetek, nem panaszkodhatok, szóval elfogadtak bennünket, ennek mi nagyon örülünk. Ahogyan mondom, eljöhetnek ide az udvarba is, és akkor pontosan lássa a vendég, hogy hol nőtt ez a saláta, közvetlenebb érzést kap, hogy ez egy igazán egy ökotermés, vagy a spárga, hogy hol nől. De ahogyan mondom, ki is beszállítsuk Lendvára, és hát remélem, hogy mindig jobban az emberek ilyen termékek felé nyitottabbak lesznek, és akkor így nekünk is mindig jobban az út nyitottabbá fog válni.
0: A terményeket viszont nem csak frissen, hanem feldolgozva is tudják értékesíteni. Milyen módokon történik a terményeknek az ilyen jellegű feldolgozása?
1: Ezen a héten a kétnyelvű középiskolás diákjai elkezdték a kötelező gyakorlati órákat végezni itten a mintagazdaságon, és diákok már nagyon ügyesen szedik le a gyógynövénykertbe a gyógynövényeket, és egy ilyen, hagyományos módon megszárítsuk őket, és tejákat fogunk készíteni. Borsmenta, citronella, ezek vannak mostan a hangsúlyban. A többi ilyen, eper és a bogyós ültetvénybe, ami majdan fog lenni, vagy legyen az zöldség is, aztán pedig, ahogyan már ismertek vagyunk, liofilizálni fogjuk, és akkor kóstolásra, műhelymunkákra fel tudjuk ezeket a termékeket használni. Emellett pedig ez a liofilizálási módszer a gyümölcsökre, zöldségekre pedig azért is fontos, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ők is akkor majd ha úgy döntenek, és megtetszik nekik ez a feldolgozási lehetőség, hogy a saját termékeiket elhozzák, és mi a gazdaságon, mint szolgáltatás ezt meg tudjuk nekik csinálni. Na, mint a gazdaságnak az egyik legfontosabb tevékenysége közé a csoportok fogadása mellett az is tartozik, hogy minél szorosabban próbáljunk együttműködni az itteni kistermelőkkel, gazdákkal, bármilyen módon tudunk segíteni, mindig készen állunk, hogyha hozzánk felénk fordulnak. Ez a földolgozási lehetőség is az egyike. Ennek nem csak vizuális szép, amikor megnézed a kész liofilizált epret, hogy milyen szép, de sokkal jobb, hosszabb ideig tartósabb, és megmarad benne igazán minden vitamin, ásványok, akár csak a friss gyümölcsben. Az együttműködés nagyon fontos az a teljes Muravidéki részre, mert a véleményem szerint a mintagazdaságot úgy látom, hogy hozzánk fordulnak, mikor valamilyen gonddal ütköznek, legyenek azok a kistermelők, gazdák, és ezért fontos, hogy itt vagyunk, és meg tudjuk nekik keresni aztant a kérdésre a feleletet, legyen az valamilyen műhelymunka formába, előadás formába, vagy bárhogyan tudunk, azért vagyunk, hogy egymásnak segítsünk.
0: Most már elmondtuk a zöldségtermesztést, illetve a bogyós gyümölcsök szerepét, most pedig térjünk még egy kicsit át az állattenyésztésre. Ugye az elején említette, hogy jól kezdődött ebből a szempontból is az idei év. Jelenleg milyen az állatállomány itt a mintagazdaságban?
1: Hála Istennek, az állatok egészségesek, jól érzik magukat, ridegtartás még továbbra is csak folytatódik nálunk, és emellett maradunk. Az idei évben sikerült a mintagazdaságnak elérni az úgynevezett, most szlovénul mondom meg, certifikát zeszenén a meszó. Tudjuk, hogy a szarvasmarháinkak kint vannak a réten, csak szénával és legeléssel táplálkoznak, és ez egy hozzáadott érték a maga levágásakor a húsnak, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és büszkék vagyunk, hogy eztent el tudtuk érni. Kisszamarad várunk a körskopóljai sertéssel, és csatlakoztunk a szlovén körskopóljai sertés együtteshez. Ottan is látunk lehetőséget, egyeztetések folynak. Nagyon segítőkéz a szlovén egyesület, ennek is nagyon örülünk, és köszönjük is egyben nekik, és a lovakkal is úgy mondom, van egy tervünk, amin már kezdtünk dolgozni, és remélem csak, hogy az elképzelt terv jónak fog megmutatkozni, és akkor majd a következőbe többet erről.
0: Ugye a felsoroltak alapján munka is akad bőven a mintagazdaságon. Hogy oldják meg ennek a sok feladatnak az elvégzését?
1: Hát igen, a munka az a rengeteg ötlet mellett, ami napi szinten csak jön hozzá, nem fogy el, de ahogyan már a kezdetén is elmondtam, hogy pozitívan kezdtük a 2026-os évet, szeretjük eztent csinálni, akarjuk csinálni, és úgy gondolom, hogy hát remélem, hogy látszata is van ennek, de eztent mondják meg inkább a vendégek, akik ide jönnek. Amúgy pedig, ahogyan már mondtam, a kétnyelvű középiskola diákjai most itt vannak nálunk, akkor együttműködünk az úgynevezett Mozaik Egyesülettel. Tőlük is már kettő alkalommal kaptunk egy-két szemét, akik idejöttek ilyen, hát mondhatom ezt is, gyakorlati hónapokra. Úgyhogy ilyen módon is fordulnak hozzánk, hogy a munkaadóhoz küldeni, akkor személyeket, akik úgy mondom, egy kicsit nehézebben csatlakoznak bármelyik másik munkahelyre, ilyen vagy olyan okokból, és ha tudunk, hogyha lássuk, hogy megfelelő lenne nekik ez a gazdaság, akkor lehetőséget adunk ezeknek a személyeknek is. Mostan per pillanat hárman vagyunk, de ahogyan mindig hangsúlyozom, a Muravidéki Mintagazdaság az MMNK-hoz tartozik, és bármilyen nagyobb munkálatoknak kell, hogy megtörténjenek, mindig eljönnek, és arra az egy-két napra is segítenek aztán megcsinálni.
0: Mik a tervek még a 2026-os évre, illetve mikor lehetne azt mondani, hogy igenis jó volt a 2026-os év?
1: A 2026-os évet nem csak azzal is kezdtük, hogy megkaptunk egy pályázatot, amelynek a tartalma a már felépített feldolgozó helyiségek befejezése. Ezzel kezdődött a 2026-os év, az azt jelenti, hogy az istálló első része feldolgozó helyiségekre volt szánva. Ezek mostan befejezés alatt vannak, itt érteni kell a csempellerakását, és a megfelelő eszközök beszerzése, hogy még jobban zökkenőmentesebben tud majd a liofilizálás, a teaszárítás, csomagolás megtörténni. És a 2026-os év elején azt a döntést hoztuk, hogy itt az ideje, hogy az udvaron belül egy kis boltot fogunk kialakítani, ahol a saját termékeinket szeretnéjük a polcra tenni. Ahogyan tudjuk, a 2025-ös évtől kezdtünk önállóak lenni, így az új fiatal ültetvények is évről évre, adja Isten, hogy mindig több termést fognak hozni, és szép is, és jó is, hogy amikor valaki ide látogat hozzánk, hogy be tudjuk hívni egy helyiségbe, ahol meg tudja tekinteni, kóstolni a mi termékeinket. Ez a kis bolt kialakítása is folyamatban van, van még teendő, de kész fog lenni ebben az évben, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. De biztos közben majdan fog jönni még egy új ötlet, úgyhogy az év végén akkor majdan áttekintsük az évet, és akkor majdan pontosabban meg lehet mondani, hogy mi, hogyan, de gondolom, hogy ez a kettő dolog eléggé fontos a maga gazdaság részére, és erre adnénk inkább hangsúlyt.
0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm Bencik Stefán hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
2: Helyzetkép.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
0: Terepjáró. A Uravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Király Ferenc, Munkácsi díjas szobrász április 28-án töltötte be 90. életévét, amikor a Bánfi Központban köszöntötték őt. A Képzőművészet nagyjai című sorozatban idén őt illeti a kiállítás lehetősége. Botka Ágnes összeállítása következik a tegnap esti megnyitóról.
3: Intézményünkben a május hónap a Képzőművészet nagyjainak szentelt kiállítások hónapja. Büszkék vagyunk azonban arra, hogy az egyik legnagyobb művész, akit nem csak nálunk, hanem a tágabb nemzetközi térben is ismernek, itt közöttünk van, itthon. Király Ferenc nemrég ünnepelte tiszteletre méltó 90. születésnapját, és ebből az alkalomból rajzának és szobrainak kiállításával tisztelünk. A jelen kiállítás azonban nem csupán gazdag életművének az áttekintése, hanem tisztelgés egy olyan élet előtt is, amelyet a művészetnek, a szépségnek és a kőben, fában, bronzban, valamint más természetes anyagokban megnyilvánuló kifejezés kitartó keresésének szentelt. 90 év hosszú életutat jelent. Számos tapasztalattal, találkozással, kereséssel és próbatétellel. Egy művész esetében azonban ez mindenek előtt az ember és a világ közötti szüntelen párbeszéd idejét jelenti.
4: Mondta Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója a megnyitón, aki közel 2500 rajzból válogatta ki azt az anyagot Breda Illich Klancsnich művészettörténésszel közösen, amelyik mellett Király Ferenc Munkácsi díjas alkotó utóbbi 20 évben készült szobrai kerültek közönség elé. Király Ferenc a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémiát Franciszek Smerdu osztályában végezte el,

0: majd Frane Kršinićnél folytatta tanulmányait Zágrábban. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amelyik az egyik legrégibb az országban. Ennek jelentőségét hangsúlyozta Magyar János, Lendva község polgármestere is a köszöntőjében.
1: Ma nem csak egy kivételes szobrászművész jubileumát ünnepeljük, hanem egy olyan ember élettörténetének is, aki Lendva egyik alkotója, gazdagítója és a városnak adta lelkének egy részét. Bár a művészeti világ szélesebb körben ismeri, mi egyszerűen Ferencként ismerjük, olyan emberként, aki otthon érzi magát közöttünk. Széles alkotói hatókörének ellenére mindig hű marad ahhoz a helyhez, ahonnan származott. Munkásságának éppen ez a kapcsolat az otthoni környezetével ad különleges melegséget, őszintességet és erőt. Király Ferenc nem csak alkotó volt, hanem látnok is. A Lendvai Galéria Múzeum és a Nemzetközi Művésztelep kezdeményezőként és társalapítójaként új ötletek, művészek és generációk előtt nyitott kaput.
0: Breda Illich Klancsnich művészettörténész először az emlékeit idézte fel, amikor Király Ferenc együttműködésre hívta őt.
2: Tako da sem bila letos prav vesela, ko so me povabili ob umetnikovi 20-letnici, da bi mogoče kakšno misel.
0: Így nagy örömmel fogadtam, amikor megkerestek a művész 90. születésnapja alkalmából, hogy fogalmazzak meg néhány gondolatot a munkásságáról. Ezek most a kiállításra megjelent katalógusban olvashatók. Különös örömmel töltött el, hogy ismét találkozhattam a művésszel, ami az emlékeknek egy lavináját indította el az egykori együttműködésről. Lenyűgöző ópusz ez, tele életerővel, olykor absztrahált formákkal. Az önarcképek esetében a realisztikus megközelítés jellemzi, miközben a szobroknál ezektől gyorsan eltávolodik.
2: A principu v začetku, medtem ko pri plastiki se od tega kar hitro oddali.
0: Király Ferenc szobrász mindenek előtt Dubravko Baumgartner, a Galéria Múzeum igazgatójának a munkájáról mondott elismerő szavakat, majd megköszönte a kiállítás lehetőségét és a jó kívánságokat. Kérdésünkre, milyen meglepetést tartogatott a kiállítási anyag válogatásában és elrendezésében, a következőket válaszolta.
3: A rajzok. A rajzok sose voltak kiállítva, és nem voltak így aranzsírozva, mint mostant keretékben, még így nem is. Az egészen másképp néz ki ám, mint otthon az a sok papír, meg az a sok mappákból bent ott lapozgatod, ott nem mutat. De itt egész más minden rajz másképp mutat, mint otthon az ateliében. És az lepett meg legjobban, mert hát ez nem volt sose kiállítva. Úgyhogy ez volt az a... És ebből van elég sok, úgyhogy ezt lehetne egyszer egy gyönyörű nagy kiállítást csinálni, csak rajzokból, de hát jó van majd.
0: Mondta a Taurus jegyében született művész, akinek szobraiból, mint ahogyan egész karakteréből a természet ősi ereje sugárzik. Erre a Horizont következő adásában térünk majd ki.
4: Táncolva öröklődik című műsorával lépett fel tegnap este a Bekecs együttes Lendván. A produkció autentikus képet adott a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Délalföldről, Felcsíkról, Gyergyóról, Szatmárról, Méhkerékről, Szilágyságról, Sóvidékről és Kalotaszeg jellegzetes világáról. Az összeállítás az átörökítésbe vetett mély hitből készült, és abból a meggyőződésből, hogy csak ezekkel a szálakkal lehet a jövőt építeni. Benő Barna Zsolttal, a Bekecs Táncszínház igazgatójával Botka Ágnes beszélgetett.
5: Nyáradszeredából, Maros megyéből érkeztünk, Erdélyből, és ez az első állomása ennek a hosszú hétvégénknek. Holnap Kucserjére, Zágreb kertvárosába utazunk tovább egy fesztiválra, és vasárnap Varasdon fogunk fellépni, hétfőn majd utazunk haza. A Bekecs Táncszínház 2023-ban vette fel ezt a nevet. Erdélyi legfiatalabb hivatásos táncegyüttese vagyunk. A Bekecs az 1998-ban alakult, majd 2007-ben újra szerveződött. Azóta ebben a formában többé-kevésbé jó, hogy váltották egymást a táncosok, de hogy ez a magja, a 2007-es Bekecs a magja. 2014-ben részt vettünk a Fölszállott a páván is, talán onnan is ismernek minket a nézők. És hát 2017-től hivatásos előadó társulatként, majd 2023-tól Nyáradszereda, majd holnaptól pedig Szovát, a város önkormányzata alárendelt színházi intézménye vagyunk.
6: Akkor hivatásos táncosokból és zenészekből tevődik össze, és hányan vannak a táncszínházban?
5: 36 alkalmazottunk van, ebbe beleértjük a színpadi fellépőket, mint a technikai csapatot, az irodát és hát a kisegítő személyzetet is. Évente minimum 90 előadást tartunk a Kárpát-medencében, ezt tavaly kicsit továbbfejlesztettük, 124-szer léptünk fel, és hát a Bekecs repertoárja évek óta három fő irányvonalat követ. A néptánc, az autentikus néptánc előadásé a fő hangsúly, de emellett táncszínházzal is foglalkozunk, úgy a gyerekek, mint a felnőttek számára vannak táncszínházi előadásaink. Persze ez is néptánc ikletettségű, és most már a harmadik éve, hogy szöveges színházzal is elkezdtünk foglalkozni, tehát mi nem csak nevet váltottunk, néptáncszínházból táncszínház lettünk 2023-ban, hanem a profilunkba is bevettük a drámai színházat, és ha bár nincsenek alkalmazott színészeink, bedolgozókkal kamaraszínházi előadásokat tartunk, és főleg olyan településekre visszük el, ahol a kőszínházak, ahova nem jutnak el. Tehát vidékre, szorványba és az elcsatolt területekre.

0: A műsort Farkas Tamás, rendező koreográfus, és Farkas Ágnes, koreográfus, táncmester készítették. A zenei szerkesztője Riciu Ilka és Farkas Tamás volt. A Lendván látott előadásról, a táncszínházról, a beszélgetés folytatásában szólunk a Horizont egyik következő adásában.
1: A sport és a jótékonyság összekapcsolása kiváló módja az egészséges életmód népszerűsítésének és a segítségnyújtásnak. E cél érdekében szervezték meg a Lendvai kétnyelvű középiskolában a Sportolj egy jó cél érdekében elnevezésű péntek délutáni programot, melyen Göncz Edit is jelen volt.
2: A idén is a 2026-os Sportolj egy jó cél érdekében című jótékonysági esemény keretében a Lendvai kétnyelvű középiskola, a Lendvai kétnyelvű középiskola diákközössége és a Lendvai Leo klub fog össze. Igen, ennek az eseménynek vagy nem is csak a sportról szól, hanem van egy jótékonysági főpontja is, hiszen ma itt önkéntes adományokat szedünk össze, és persze ezeket az adományokat az iskolai alap részére szánjuk, és a Lendvai Leo klub tevékenységeire, hogy azok is azoknak szánják ezeket az adományokat, akik igazán hasznát veszik ezeknek.
3: Nyilatkozta a rádiónknak Vugrinec Alen igazgató helyettes, majd a sportküzdelmekről elmondta.
2: A futást azt minden időben is megszerveztük volna kint, amár már hagyományos is. Most a futáson minden osztályból két diák vesz részt, és persze minden külső résztvevőt is szívesen várjuk. Azután lesznek különböző más sporttevékenységek. Most az időrás miatt ezeket most átcsoportosítottuk a sportcsarnokba. Lesz röplabda, asztali tenisz, kosárlabda, pikádó, darts, és persze lesz azt hiszem egy más tanteremben is egy FIFA játék torna. Több sportágban tudnak majd itten a diákok vetélkedni. És a sporttevékenységek után következnek majd az elismerések kiosztásai, persze azoknak, akik legjobbak voltak minden sportágban.
3: A diákközösség elnöke Krácsics Lára a következőket hangoztatta.
4: Már 3 éve vagyok a diákközösségnál, és utolsó évben most harmadikban pedig én lettem az elnöknő.
5: Tudjuk azt, hogy ennek az eseménynek jótékonysági célja van, tehát a diákok, a tanárok, mindazok, akik eljönnek és megtisztelnek benneteket, adakoznak. Egy részét a befolyt összegnek az iskola alapkapja, a másik részét pedig Leo Klub?
4: Leo Klub, igen, a Lendvai Leo Klubnak, és avval a pénzzel majd megajándékozzuk a gyermekeket. Úgy hiszem, hogy mindenkinek kell segíteni, és olyan gyermekeknek, akik nem tudják megtenni, vagy a szülők nem tudják megtenni, hogy vegyenek mondjuk rá karácsonyi ajándékot. Abból veszünk majd ajándékokat.
5: Mennyire aktív a diák közössége területen, Lára?
4: Hát eléggé aktívak vagyunk, már az év elejétől. Sok rendezvényt is szervezünk.
5: Mi lesz a következő?
4: Egy movie nightot szervezünk, majd júniusban, és azzal fejezzük be ezt az évet.
3: Megkérdeztük a sportküzdelmekben résztvevő diákokat is. A futást Mário Sár Kezi nyerte meg a fiúknál, aki elmondta, erős volt a konkurencia, nem számított győzelemre. Ő is hozzárult néhány euróval a nemes cél érdekében, ami fontos.
6: Pani vyu to kono porano pok konkurenco bila doka močna, pa se stegamo obvau. No to sam dao sve od sebe. Dobrodel na men zelo rotačam, ker pač podpiram to, kaj delajo.
3: Hallhattuk, nem csak a rászorulókat könnyíti meg a nemes gesztus, hanem mélyíti az osztályközösségekben a kötelékeket is.
7: Én a tollaslabda sportágban közel működtem a mai sportnapban. Szerintem nagyon jó ez az akció, hiszen hiszem, hogy az, hogy a fiatalok, úgy mint mi, hogy sokat mozogunk, és hogy különböző sportokat is tudunk játszani, vagy még hogy társalogunk is a sportok közben. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos és nagyon is jó akció.
5: A rendezvénynek tudjuk, hogy jótékonysági célja is van. Mennyire tartjátok ti diákok fontosnak azt, hogy egymásra odafigyelünk, és esetleg, hogyha diáktársaknak nehézsége van, vagy nehezebb szociális körülmények közt nevelkedik, vagy valamire nem kerül neki, hogy egymás segítsétek?
7: Hát szerintem segítünk egymáson, hiszen az osztályban bent vagyis, mint az osztály, az is egy olyan hát mint egy másik család, úgyhogy ottan nagyon sokat is beszélgetünk, és mi az osztályban nagyon is értjük egymást, ami szerintem nagyon is fontos, hiszen hogyha nem értenénk, akkor nem is a órák nem néznének úgy ki, ahogy most kinéznek, és most nagyon is jól néznek ki, és mindenki társalogik az iskolában, és még az iskolai kinti aktivitásokban is, úgyhogy szerintem igen. Fontos, hogy mi bírunk valamit adni a másikaknak, és akkor is, hogyha nem kapunk valamit vissza, az is jó, azért mert, hogy amikor te valamit adsz valakinek, akkor te jól érzed magadat, és ő is biztos, hogy jobbul fogja érezni magát.
5: Milyen csapat állt össze a röplabdában, Rok?
8: Hát egy osztálytársam, egy régi osztálytársam, meg egy idősebb fiú volt. Hát igazából utolsó nap beszéltük meg, hogy jelentkezünk, és hát úgy picikét viccnek vettük, de mindent kiadtunk magunkból. Elég jó eredményt is értünk el egy nagyon erős csapat ellen.
5: Tehát nem volt szégyenkezni valója a csapatodnak?
8: Nem, egy nagyon erős csapat ellen vesztettünk 15-10-re, úgyhogy elég jó eredmény lett. Segítünk valakinek ezzel, hogy mi ide jövünk, és mi is jól érezzük magunkat azzal, hogy itt vagyunk.
3: A kellemes hangulatban zajlott Sportolj egy jó cél érdekében rendezvény azért is jó, mert...
8: Itt tudjuk összetartani a közösségünket, és bírunk így segíteni is egymásnak.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
9: Muravidéki Magyar Rádió.

Aint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

aromában, a bármixer nagyon kedvel.

Színes elő lép hozzám, honnan jöttem és miért ma? Budapest vagy Bukarest, hol van? Még nem volt magyar fiúja. Tetszik neki az Angolest, hol van? Még nem volt magyar fiúja. Tetszik neki az angolom.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Ne haragudj anyám, mert rossz fiat voltam, hogy téged hibáztattalak gyermekkoromban. Most könnyes szemmel nézek körbe a nappalimban, hisz neked köszönhetek mindent, amin van. Nem az lett belőlem, akit te akartál, hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhák friss illatba őrzik emléket, a földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára, megmutatnál-e mindent, amit én még nem láttam.

csak kitartás. Várom a postást, lesem a postást. Hol van a postás? Nincs kilátás.